0: Adók élményszerű programokkal inspirálják a jövő generációját a kampányban. Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 97.7 Jó FM mellette szól.
1: Vonz a szemedbe, szerettem bele a szíved, plusz pont a kezed nyomától szép lesz az életem, mondd.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony idő várható. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. Sztrájk miatt részlegesen lezárták Belgium légterét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. A cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja. Olvasható a kormány.hu oldalon. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is zajlanak. Ezek célja, hogy világosan elkülönüljön egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás. Két lépésben alakítják át a közmédiát. Ezt ígérte a jogállamiságért is felelős uniós biztosnak a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Ennek részeként társadalmi egyeztetést indítanak arról, hogy az emberek szerint mi a közmédia feladata, közölte Tar Zoltán. A tárgyaláson elhangzott, hogy megkezdődött a közmédia átvilágítása. Ukrán hadiüzemekre, toborzó központokra, valamint katonai célra használt közlekedési és üzemanyagellátó létesítményekre mért dróncsapásokat éjjel az orosz haderő, erősítette meg az orosz védelmi minisztérium. Moszkva közölte, a támadás válasz volt a Luhanszki kollégium ellen elkövetett támadásra, és Ukrajna újabb megtorló csapásokra számíthat. Az éjszakai támadásokban összesen 13-an meghaltak és több mint 100-an megsérültek. A belga légiforgalmi irányítók váratlan sztrájkja miatt részlegesen lezárták az ország légterét. A brüsszeli és Charleroi repülőtéren járatok százait törölték, miközben az egész európai légiközlekedésben komoly fennakadások alakultak ki. Interaktív térképes alkalmazással segíti a NEBIH a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. Korszerű hőkamerás drónokkal védik az őzgidákat a kaszálási időszakban, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A technológia lehetővé teszi, hogy a kaszálás előtt felkutassák és biztonságba helyezzék a fűben lapuló gidákat, amelyeket a munkálatok után visszaengednek élőhelyükre. Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Riba csak színésze, az élet a diéta. Minek őre mennénk, kezdjetek szeretnénk.

0: remeg mi a félek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.
1: Az utolsó órában, mikor már megbántam.
0: Ezerszer megbántam, hogy oly sokáig vártam.
1: Hogy elmúlt az élet,

0: FM. Mellette szól.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt. Egy

0: 97.7 Trio FM melletted szól.
1: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ment nekem, hogy mindenkinek megfeleljek. De hogyan is tehetném, ha még magamnak se tudok?

0: nyár!
1: Dalok, amik életre keltik az emlékeket. Trio Turmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.
2: Menten fel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony idő várható. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. A hazai szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsítik. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. A cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is zajlanak. Ezek célja, hogy világosan elkülönüljön egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás. Belső átvilágítás és intézményi átszervezés kezdődött a külügyminisztériumban. 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték, 38-an már elfogadták az ajánlatot, jelentette be Velkei György, a tárca parlamenti államtitkára. Azt mondta, hogy több mint 1000 dolgozóból azoktól válnak meg, akik Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Hozzátette, most a cél egy új, hiteles és megbízható magyar diplomácia felépítése. Partnerséget és érdemi párbeszédet kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, jelentette ki a főpolgármester, aki egyben a szervezet társelnöke. Karácsony Gergely elmondta, javaslatai között szerepel az önkormányzatoktól elvont források fokozatos visszapótlása, a szolidaritási hozzájárulás kivezetése, valamint több helyi feladat visszaadása a településeknek. Interaktív térképes alkalmazással segíti a NEBIH a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásával futó Európai Friss Akció kampány. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, influencerek, séfek, táplálkozási tanácsadók élményszerű programokkal inspirálják a jövő generációját a kampányban. Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Változékony idő várható. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. Sztrájk miatt részlegesen lezárták Belgium légterét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. A cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja. Olvasható a kormány.hu oldalon. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is zajlanak. Ezek célja, hogy világosan elkülönüljön egymástól a tisztességes szakmai munka és a politikai hatalmi kiszolgálás. Két lépésben alakítják át a közmédiát. Ezt ígérte a jogállamiságért is felelős uniós biztosnak a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Ennek részeként társadalmi egyeztetést indítanak arról, hogy az emberek szerint mi a közmédia feladata, közölte Tar Zoltán. A tárgyaláson elhangzott, hogy megkezdődött a közmédia átvilágítása. Ukrán hadiüzemekre, toborzó központokra, valamint katonai célra használt közlekedési és üzemanyagellátó létesítményekre mért dróncsapásokat éjjel az orosz haderő, erősítette meg az orosz védelmi minisztérium. Moszkva közölte, a támadás válasz volt a Luhanszki kollégium ellen elkövetett támadásra, és Ukrajna újabb megtorló csapásokra számíthat. Az éjszakai támadásokban összesen 13-an meghaltak és több mint 100-an megsérültek. A belga légiforgalmi irányítók váratlan sztrájkja miatt részlegesen lezárták az ország légterét. A brüsszeli és Charleroi repülőtéren járatok százait törölték, miközben az egész európai légiközlekedésben komoly fennakadások alakultak ki. Interaktív térképes alkalmazással segíti a Nébih a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés. Korszerű hőkamerás drónokkal védik az őzgidákat a kaszálási időszakban, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A technológia lehetővé teszi, hogy a kaszálás előtt felkutassák és biztonságba helyezzék a fűben lapuló gidákat, amelyeket a munkálatok után visszaengednek élőhelyükre. Szerdán borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. Többfelé megélénkül a szél, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 10-17, napközben 17 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Bye-bye.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Berlin után Párizsban tárgyal Magyar Péter. Kampány indult a hazai gyümölcsök népszerűsítésére, felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Idehaza megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Hozzátették, a folyamatok minden esetben megfelelnek az érvényes munkaügyi szabályoknak, az arányosság elvének és a tisztességes eljárás követelményeinek. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is folyamatban vannak. Partnerséget és érdemi párbeszédet kér a kormánytól a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, jelentette ki a főpolgármester, aki egyben a szervezet társelnöke. Karácsony Gergely elmondta, javaslataik között szerepel az önkormányzatoktól elvont források fokozatos visszapótlása, a szolidaritási hozzájárulás kivezetése, valamint több helyi feladat visszaadása a településeknek. Interaktív térképes alkalmazással segíti a Nébihja szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Korszerű hőkamerás drónokkal védik az őzgidákat a kaszálási időszakban, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A technológia lehetővé teszi, hogy a kaszálás előtt felkutassák és biztonságba helyezzék a fűben lapuló gidákat, amelyeket a munkálatok után visszaengednek élőhelyükre. A hazai friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök fogyasztását népszerűsíti az Európai Friss Akció kampány. A kezdeményezés a 6 és 17 év közötti gyerekeket, valamint szüleiket célozza. Ismert sportolók, videósok, séfek, táplálkozási tanácsadók inspirálják a jövő generációját az egészséges étkezésre, a többi között sportrendezvényeken és digitális platformokon. Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glett anyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Trio FM.
5: Ez a Trio FM.
4: Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
4: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Berlin után Párizsban tárgyal Magyar Péter. Drónokkal védik az őszgidákat a kaszálási időszakban. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Az Európai Unió bővítése közös stratégiai érdek, amely az egész kontinens stabilitását és jólétét szolgálja, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Skopjében. António Costa Észak-Macedóniában tett látogatásán közölte, a közösség továbbra is elkötelezett a nyugat-balkáni országok európai integrációja mellett. Ugyanakkor a csatlakozás feltétele a szükséges reformok végrehajtása és az uniós kritériumok teljesítése, valamint a tagállamok politikai akarata. Ismét rakétatámadással állított meg egy Irán felé haradó tankert az amerikai hadsereg a Perzsa-öbölben. Washington szerint a botswanai zászló alatt közlekedő jármű nem engedelmeskedett a visszafordulásra vonatkozó felszólításnak, megpróbálta átlépni a blokkádot és a Kark-szigethez közelített, amikor mozgásképtelenné tették. Idehaza megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Hozzátették, a folyamatok minden esetben megfelelnek az érvényes munkaügyi szabályoknak, az arányosság elvének és a tisztességes eljárás követelményeinek. Az átalakításokkal egyidejűleg az átvilágítási eljárások is folyamatban vannak. Interaktív térképes alkalmazással segíti a Nébihja szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Korszerű hőkamerás drónokkal védik az őszgidákat a kaszálási időszakban, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A technológia lehetővé teszi, hogy a kaszálás előtt felkutassák és biztonságba helyezzék a fűben lapuló gidákat, amelyeket a munkálatok után visszaengednek élőhelyükre. Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most!
9: Indul! A reggel.
8: Jó reggelt!
9: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: Ez már a reggeli startere a napindítónk. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Trio FM hallgatóit. Június 3-a van, ma a Klotildok, a Kevinek és a Ceciliák a névnaposaink. Boldog névnapot kívánok ünnepeltjeinknek. Én Pálinkás Zsolt vagyok, töltjük együtt a ma délelőttöt is. Sabrina Carpenter dalával vágunk bele a szerda reggelbe. Mit a tírsz? Jó rádiót!

Ez a Trio FM és a reggeli starter. Jelenleg 17 fok van itt Jászberényben, a nap első felében még számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de aztán nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Hidegfront érkezik, amely záporokat, zivatarokat hoz, sőt helyenként hevesebb zivatarokra is készülni kell felhőszakadással és apró szemű jéggel. A szél déli-délnyugati irányból fúj majd, de késő délutántól északnyugatira fordul, zivatarok környezetében pedig erős viharos széllökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet a mai napon 28 fok körül valószínű. Kívánok mindenkinek kellemes napot, tartsanak velünk a folytatásban is. Hajássák kedvencei közül már hozom is Brian Adams felvételét.

0: Riu-FM.
1: Én nem mondtam, hogy nem menj.

0: Már is mondom, hol számíthatunk a mai napon korlátozásokra a térség útjain. Építés munkák miatt kell lezárásokra számítani a 32-26-os úton Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasúly között, valamint az Újszász és Jászapádi közötti 32-27-es úton is. Június 1-től munkálatok kezdődtek a Szolnoki Szent István Tisza hídon, a Budapest felüli oldalon a dilatációs szerkezetet cserélik, ezért nagyjából egy hónapig félpályás lezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás lesz érvényben a 4-es főúton. Fontos tudnivaló, hogy a munkálatok során két éjszakára várhatóan június 12-én és 13-án a hidat teljesen lezárják, ami a kerékpárutat is érinti. Ebben az időszakban a tehergépjárműveknek az N4-es autóút lesz a kijelölt terelőút, indulás előtt érdemes lesz tájékozódni az Útinform weboldalán, vagy használni a megszokott navigációs alkalmazásokat. Kérik a közlekedők türelmét és a fokozott odafigyelést.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Újra érkezik a harmadik Mindegy Fesztivál Jászberénybe. 3 nap inspiráció, közösségi élmény és valódi feltöltődés a rohanó hétköznapok helyett. Több mint 30 előadás, workshop, jóga, koncert és önismereti program vár rád a Jászság szívében. A családokat gyermekprogramokkal és vidám lufi bohóccal is várjuk. Június 5-e, 6-a, 7-e. Mindegy fesztivál, ahol végre magadra is jut idő. Részletek és jegyek a Mindegy fesztivál oldalán.
3: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Xceed modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben a JP Autó szalonjában, vagy online a jpauto.hu/kia oldalon.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ne engedje, hogy a hőség tönkretegye az utazást. A Regát BT segít, hogy autója klímája tökéletesen hűtsön a legforróbb napokon is. Vállaljuk személyautók és haszongépjárművek klímájának töltését, szakszerű javítását, az ózongenerátoros tisztítással pedig garantáljuk a friss és baktériummentes levegőt. Éljen a remek lehetőséggel és készüljön fel a nyárra kényelmesen. Kérjen időpontot a 0630 963 0539-es telefonszámon. Szeretettel várjuk telephelyünkön, Jászteleken, a Dózsa György út 77 szám alatt. Regát BT. Hűsítő kényelem minden úton.
6: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Reggeli Starter. A Trio FM napindítója.

Ez a Trio FM, a Jelság rádiója. Keddi nap stressz után szerdán már érkeznek a jó energiák, a bolygók állása pedig kifejezetten támogatja az előremutató kezdeményezéseket. Lássuk, mit ígérnek a csillagok június 3-án szerdán. A kosegyűek a Mars hatására ma kifejezetten céltudatosak és fegyelmezettek lesznek, ami garantálja a sikert. A bika szülöttei számíthatnak egy segítő személy érkezésére, akinek a társaságában igazán feltöltődhetnek. Az ikrek egy éven születettek, tegyék félre a terveiket, ha váratlan meghívást kapnak, mert valami érdekes változást hozhat a napjuk. A rákok gördülékenyen haladnak a feladataikkal, csak az elméleti vitákat érdemes kerülniük. Oroszlánjegyűeknek érdőjelezzék meg a váratlan sikereket vagy elismeréseket, egyszerűen fogadják el őket, hiszen megérdemlik. A szűzjegyűek pedig figyeljenek az apró jelekre, mert majd fél mondat is fontos felismeréshez vezethet. Ráadásul mélyebb beszélgetésekben is részük lehet. Hamarosan hozom a folytatást a mérleggel.

0: Charlie Puth felvétele után pedig itt a horoszkópunk második része. A mérlegjegyűekre sikeres nap vár, de legyenek óvatosak a bizalmas információkkal, nehogy félreértés legyen belőle. A skorpiók számára igazi árnyalást ígérnek a bolygók, a régi hallgatott ügyekben most új megoldásokat találhatnak. A nyilasoknak rengeteg dolguk akad, de ne utasítsák el a felajánlott segítséget, mert pozitív csalódás érheti őket. Bakjegyűek a mai napon erősnek és eltökéltnek éreztetik magukat, ami minden hosszú távú tervüknél áttörést hozhat, de próbálnak kicsit türelmesebbnek lenni a környezetükkel. A vízöntők erős megérzésekkel vághatnak ki a napnak, képesek lesznek egyszerre látni a részleteket és a nagy egészet, ami jó döntéseket vezeti önöket. Végezetül a halakjegyűeknél a jó helyen jó időben érzése dominál, a váratlan események valójában jól megérdemelt sikereket hoznak. Ez volt a szerdai horoszkópunk itt a reggeli starterben.
1: Mellette szól.

Jó reggelt, Jászság! Másodperceken belül 8 óra, a legfontosabb információkat hozza nekünk az MT Hír Szolgálat. Vannak olyan dalok, amelyek egyszerűen nem tudnak kikopni a rádiók műsoraiból, mert minden egyes hallgatáskor ugyanazt a pozitív lendületet és energiát adják. Ilyen Natasha Bedingfield örök zöldje az Unwritten, és ez szól hamarosan itt a 97 héten. Ez az életigenlő himnusz arról szól, hogy a jövőnk még egy tiszta, íratlan lap, és csak rajtunk múlik, hogy milyen történetet írunk rá.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberi! Újra Pornograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Aréna udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Aréna udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
3: Ez volt a reklám. A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Pordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
4: A Trio FM hírei.
5: Távolsági buszt ért ukrán drón támadás a Donyecki régióban. Idén nyáron is várja az érdeklődőket a város majori szabadtéri színpad. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán drón támadás érte egy távolsági autóbuszt a Donyecki Jenakieve városban. Az előzetes adatok szerint 7 meghaltak és 11 megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a légvédelem az éjszaka több mint 350 ukrán drónt lőtt le, 16 orosz régió és az Azovi tenger felett. Rakétákkal lőtte Kuvaitot és Bahreint Irán. A térségben állomásozó amerikai haderő hatástalanította a támadást, majd válaszcsapás mért a Hormuzi szorosban lévő, egyik szigeten álló iráni kommunikációs toronyra. Korábban az amerikai hadsereg rakétatámadással állított meg egy Irán felé haladó tankert a Perzsa-öbölben. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Idehaza megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, olvasható a kormány.hu oldalon. Hozzátették, a folyamatok minden esetben megfelelnek az érvényes munkaügyi szabályoknak, az arányosság elvének és a tisztességes eljárás követelményeinek. Interaktív térképes alkalmazással segíti a Nébih a szőlőültetvényekben az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést. Az oldalon pontosan követhető a betegség terjedése, mutatja a fertőzött térségeket. Eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Holnap kezdődik a Városmajori Szabadtéri Színpad nyári évada. Saját produkcióként az Emberek, Helyek és Dolgok című darabot mutatja be a Loop színházi társulással közösen. Idén is megrendezik a vidéki és határon túli előadásokat kínáló Szemle Plus programsorozatot. A prózai színház mellett a koncert, a tánc, a stand-up, a gyerekelőadások, a filmvetítések és a kortárs kísérleti formák is helyet kapnak. Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül, északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most
6: indul a reggel.
3: Jó reggelt!
6: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Már is 8 óra múlt folytatjuk a napindítónkat a reggeli startert. Én Pálinkás Zsolt vagyok. Lezárult a vármegyei szavazás a KNTH Mozdulj az év kedvenc tesi tanára elnevezésű programban, így mostanra kiderült, hogy kik lettek a legnépszerűbb testnevelők a Jászkunságban. Az országos kezdeményezés célja, hogy elismerjék azokat a pedagógusokat, akik példamutató életvitelükkel a mindennapos mozgásra ösztönzik a diákjaikat. Három kategóriában hirdettek győzteseket a 35 év alatti testnevelők közül. Kiscsenge Anna, a Százvereki Kolping iskola tanára bizonyult a legjobbnak. A kisebb iskolák kategóriájában Tasi István, a Kunhegyesi Általános Iskola Tiszagyendai Tagintézményének oktatója végzett az élen, a nagyobb iskolák mezőnyében pedig Somodi Zsolt, a Törökszent Miklósi Kölcsei Ferenc Általános Iskola testnevelője érdemelte ki az első helyet. A vármegyei győzteseknek járó díjakat június 11-én csütörtökön adják át Törökszent Miklóson. A verseny azonban folytatódik, a pedagógusok immár az országos címért küzdenek, a szavazás június 11-ig zajlik, addig bárki naponta újra leadhatja a voksát a kedvencére a program hivatalos honlapján. Gratulálunk a nyerteseknek, és buzdítunk mindenkit a további szavazásra. Itt a Trium pedig szólnak tovább a kedvencek. Hamarosan a legfrissebb közlekedési híreket hozom.
1: 97.7 Trium FM. Melletted szól. X on my

0: Már is mondom, hol számíthatunk a mai napon korlátozásokra a térség útjain. Építésünkek miatt kell lezárásokra számítani a 32-26-os úton Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasúly között, valamint az Újszác és Jászapádi közötti 32-27-es úton is. Június 1-től munkálatok kezdődtek a Szolnoki Szent István Tisza hídon, a Budapest felüli oldalon a dilatációs szerkezetet cserélik, ezért nagyjából egy hónapig félpályás lezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás lesz érvényben a 4-es főúton. Fontos tudnivaló, hogy a munkálatok során két éjszakára várhatóan június 12-én és 13-án a hidat teljesen lezárják, ami a kerékpárutat is érinti. Ebben az időszakban a tehergépjárműveknek az N4-es autóút lesz a kijelölt terelőút. Indulás előtt érdemes lesz tájékozódni az Útinform weboldalán, vagy használni a megszokott navigációs alkalmazásokat. Kérik a közlekedők türelmét és a fokozott odafigyelést.
1: 97.7 Trio FM. A jásság rá.

0: az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.
1: Ez a Trio FM a Járság Rádiója, folytatjuk a mai évfordulókkal. Ma ünnepli születésnapját Hágai Katalin Kossuth és Liszt Ferenc díjas táncművész. Ugyancsak ma születésnapos a rockzene egyik ikonja, Suzy Quatro, aki első női basszusgitárosként ért el világra szóló sikereket, és akit világszerte ismerhetnek a dalaiból, köztük a Stumbling című slágerből. A képzőművészet terén köszöntjük Gulyás Gyula szobrászművészt, aki ma 82 éve született. Ő nem csak hatalmas minimalista szobrokkal, hanem olyan életű portrékkal is gazdagította a művészetet, mint például Marilyn Monroe vagy Andy Warhol képmása. A képzőművészet terén emlékezhetünk Gulyás Gyula Kossuth díja szobrászművészre, aki 82 éve született, művészetét hatalmas minimalista szobrok és életű portrék jellemezték, maradandót alkotott többek között Marilyn Monroe vagy Andy Warhol megformálásával is. 100 éve született Allen Ginsberg, a Beat nemzedék meghatározó költője, aki Magyarországon is megfordult és mindnyomot hagyott a hazai kultúrában, többek között hobó munkásságára is nagy hatást gyakorolt.
0: Az eseménynaptár támogatója a Sütőház Kft., ahol a pékáró születik.

0: Ez a trió FMJ-s Bereinyből szomorú és egyben figyelmeztető statisztikákat tette közé az elektromos rollerekkel kapcsolatos balesetekről. Az Országos Mentőszolgálat adatai szerint az idei év első hónapjaiban drasztikusan megugrott a balesetek száma, különösen a gyermekek és a fiatalok körében. Január eleje és május vége között országszerte több mint 400 gyermek és 700 felnőtt szenvedett sérülést az ilyen eszközök használata során. A szakemberek köztük a baleseti központ főigazgatói is arra hívják fel a figyelmet, hogy a rollerezők nem csak saját magukat, hanem a gyalogosokat is komoly veszélynek teszik ki, különösen az éjszakai órákban vagy felelőtlen közlekedés esetén. A probléma egyik fő oka, hogy a jelenlegi KRESZ még nem kezeli megfelelően ezeket az eszközöket, a szigorú szabályozás pedig csak szeptembertől lép majd életbe. Mivel a most induló nyári szezon a legveszélyesebb időszak, arra kérjük Önöket, hogy legyenek rendkívül óvatosak és körültekintőek, aki rollerre pattan, mindig viseljen védőfelszerelést és kerülje a kockázatos manővereket, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: Reggeli Starter!

Ez a Trio FM Jászberényből. Képzeljék, június 3-án a kerékpározás világnapját ünnepeljük. Ez a nap több mint két évszázados múltat idéz, hiszen a bicikli már majdnem 200 éve velünk van, és mára nem csak egy egyszerű közlekedési eszköz, hanem az egészségünk, a környezetünk és a jövőnk egyik legfontosabb szimbóluma is lett. Az ENSZ 2018-ban nyilvánította ezt a napot világnappá, épp ezért, hogy emlékeztesse mindenkit, a kerékpár tiszta, megfizethető és a legkisebb ökológiai lábnyomot hagyja maga után. A biciklizés toleranciát, kölcsönös tiszteletet és a közös út örömét hirdeti. Legyen szó munkába járásról vagy egy kényelmes hétvégi tekerésről környéken, a két keréken való közlekedés egyszerre tölt fel és kapcsol ki. Bátorítok mindenkit, hogy használják ki majd a jó időt, élvezzék a mozgás szabadságát és válasszák a bringát, amikor csak tehetik. Kérem, az utakon közlekedve legyenek előzékenyek, figyeljenek egymásra és vigyázzanak magukra. Kellemes kerékpározást kívánok mindenkinek, itt a Trión pedig folytatjuk tovább zenével.

0: Nem sokára 9 óra érkeznek a hírek itt a Trio FM-en, majd itt lesz szerünk Taylor Swift legutóbbi sikere, az Opelite, ez a felvétel egy igazi életigenlő pop-rock dal, a szerzemény pedig arról szól, hogy hogyan találtunk rá boldogságra nehéz időszakok után, és miként építhetjük fel közösen a jövőnket. A dal Taylor Swift legutóbbi The Life of a Showgirl című albumán jelent meg, és nem csak a kritikusok körében aratott nagy sikert, de világszerte a listák élére tört. Ez szól nálunk 9 után itt a 97 héten.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-tel A szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat, és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Chuck Berry azt mondta róla, ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam. Június 12-én, pénteken, Jászberénybe érkezik Deák Bill Gyula és a Rossz Vér turné. Egy hang, ami mögött évtizedek lüktetnek. 20 órakor fellép Ferenci György és a Racka Jam, majd Bill és a zenekara, ahol vendég Tátrai Tibor gitárlegenda. Ez nem egy csak még egy koncert, ez találkozás, igazi blues, ahol minden dal egy újabb történet. Találkozzunk június 12-én este 8-kor a Jászberényi Székely Mihály szabadtéri színpadon. Jegyek az eventim.hu oldalon. Vár mindenkit szeretettel Ferenci György és a Racka Jam, Tátrai Tibor, illetve Deák Bill Gyula és zenekara.
5: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó-Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Transz Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
6: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
7: Távolsági buszt ért ukrán drón támadás a Donyecki régióban. Hamarosan megszűnhet a szuverenitás védelmi hivatal. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán drón támadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki Jenakieve városban. Az előzetes adatok szerint 7 meghaltak és 11 megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a légvédelem az éjszaka több mint 350 ukrán drónt lőtt le, 16 orosz régió és az Azovi tenger felett. Rakétákkal lőtte Kuvaitot és Bahreint Irán. A térségben állomásozó amerikai haderő hatástalanította a támadást, majd válaszcsapás mért a Hormuzi szorosban lévő egyik szigeten álló iráni kommunikációs toronyra. Korábban az amerikai hadsereg rakétatámadással állított meg egy Irán felé haladó tankert a Perzsa-öbölben. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezető helyettese. A tervezet szerint az intézmény tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az volt, hogy nyomást gyakoroljon az emberekre, illetve egyes szervezetekre és sajtótermékekre. Roma civil platform létrehozását kezdeményezte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit tárcavezető miután találkozott a kisebbségi szervezetek képviselőivel elmondta, fontos a szegregáció csökkentése, a valódi esélyteremtés, valamint hogy a roma közösségek javaslatai közvetlenül megjelenhessenek a döntéshozatalban. Holnap kezdődik a Városmajori Szabadtéri Színpad nyári évada. Saját produkcióként az Emberek, helyek és dolgok című darabot mutatja be a Loop színházi társulással közösen. Idén is megrendezik a vidéki és határon túli előadásokat kínáló Szemle Plus programsorozatot. A prózai színház mellett a koncert, a tánc, a stand-up, a gyerekelőadások, a filmvetítések és a kortárs kísérleti formák is helyet kapnak. Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül, északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 9 óra múlt, kellemes délelőttöt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a stúdióban, továbbra is Pálinkás Zsolt, ez a napindítónk. Jászárok szálláson eseménydús heteknek nézünk elébe. A közeljövőben nyitott kertek délutánja, horgászverseny, Mazsoret gála, trianoni megemlékezés és gyermeknap is várja az érdeklődőket. Hogy hol és mikor lesznek ezek a programok, események, azt hamarosan elmondom. Most pedig szólnak tovább a kedvencek. Itt a Trion, legyen szép a napjuk, rádiózunk együtt továbbra is.
2: Sono spiacente. Perdonami.

0: Mikor, hová?
1: A Trio FM ajánlja.
2: Ez a Trio FM jelzberényből. Jelszárok, szállásiak, figyelem, a következő hetekben rengeteg program vár önökre a városban. Szedjük is csokorba őket időrendben. Már holnap június 4-én csütörtökön 17 órakor a római katolikus templom kertjében a Trianon keresztnél tartanak megemlékedést a békediktátum 106. évfordulója alkalmából. Szombaton június 6-án 17 órától a Széchenyi István Általános Iskola Szent Vince úti torna termében várják önöket egy látványos mazsolett és táncgálára. Ugyanezen a napon június 6-án szombaton rendezik meg a Farkas János horgászversenyt is a Pereslaposi horgásztavon, ahol a felnőttek 6 órakor, a gyerekek pedig 8 órakor kezdik meg a versengést. Június 21-én vasárnap igazi családi nap lesz a strand és termálfürdőben, 10 órától gyermeknap vár mindenkit, ahol 18 éves kor alatt ingyenes a belépés. A programok között légvár, íjászat, terepszigvély, állatsimogató és a buborék zenekar koncertje is szerepel. A program részleteit megtalálják a város információs felületein. Kellemes időtöltést kívánok mindenkinek Jászárok szálláson.
3: A programok után vissza a Jászár kedvencei közé. Trio FM mellette szól. Trio FM mellette szól.

0: Már is mondom, hol számíthatunk a mai napon korlátozásokra a térség útjain. Építés munkák miatt kell lezárásokra számítani a 32-26-os úton Jászorsó-Szentgyörgy és Tiszasúly között, valamint az Újszász és Jászapádi közötti 32-27-es úton is. Június 1-től munkálatok kezdődtek a Szolnoki Szent István Tisza hídon, a Budapest felüli oldalon a dilatációs szerkezetet cserélik, ezért nagyjából egy hónapig félpályás lezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás lesz érvényben a 4-es főúton. Fontos tudnivaló, hogy a munkálatok során két éjszakára várhatóan június 12-én és 13-án a hidat teljesen lezárják, ami a kerékpárutat is érinti. Ebben az időszakban a tehergépjárműveknek az M4-es autót lesz a kijelölt terelőút, indulás előtt érdemes lesz tájékozódni az Útinform weboldalán, vagy használni a megszokott navigációs alkalmazásokat. Kérik a közlekedők türelmét és a fokozott odafigyelést.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
3: Komolyan? És most is visszajársz?
2: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
4: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
5: frissautó.hu.
6: Minden, ami az autódhoz kell.
5: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
6: csajos cuccok.
5: Mindened az autód.
6: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
5: frissautó.hu. Itt vagy már.
6: Motorosoknak is. Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
7: Multifokális vagy irodai lencse?
6: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
7: Válasz látás szakértőink segítségével Zeiss szemüveglencseink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
6: Jászberény, Lehel vezértér 16.
7: Telefon 57 412 764.
8: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Trio FM, reggeli starter.
1: Ahol a zene és a helyi

0: Ez a Trio FM jazzberényből egy igazán pörgős, aktív éjszakára készültünk, hiszen június 12-én pénteken rendezik itt jazzberényben a Művő sportpályán a mozgás éjszakáját. A szervezők délután 6 órától egészen éjfélig várják a sportolni vágyókat, a programok pedig mindenki számára ingyenesek. A rendezvény számtalan lehetőséget tartogat, a látogatók 25 sportegyesület közreműködésével 30 különböző sportágat próbálhatnak ki. Legyen szó TRX edzésről, jogáról, labdajátékokról, vagy éppen küzdősportokról. A nap folyamán izgalmas versenyek is lesznek, 18 óra 10 perckor kezdődik majd az iskolák közötti verseny, este 7 órakor startol a Color Run futás, ahol 3 és 7 kilométeres távok közül választhatnak, 20 óra 30-tól látványos kamionhúzó bemutató várja az érdeklődőket, 21 órától indul az éjszakai túra, amely egy 5,5 kilométeres távot ölel fel, 22 órakor kezdődik majd az asszonycipelő verseny, amelyre párosok jelentkezését várják, az egész esemény ideje alatt a jó hangulatról DJ Nagy Krisz gondoskodik. A mozgás éjszakája rendezvényen kapcsolatos információkat pedig megtalálják részletesen a Mozdulj Velünk Jászberény Facebook oldalon.
1: 97.7 Trio FM mellette szól.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Összefogással újult meg a katonai parcella a Jászberényi Szent Imre temetőben. Megnyitják Szolnokon a Kossuth teret munkanapokon az autók előtt. Őrizetben a jászkíséri tetőbontó betörő. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetnik irányíva. Katonai tiszteletadás mellett átadásra került a megújult II. Világháborús katonai parcella a Jászberényi Szent Imre temetőben. Marus Roland, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum ezredes parancsnoka, illetve Budai Lóránt Jászberény polgármestere mondtak megemlékező beszédet a II. Világháborús hősi emlékmű avatásán. A rendbehozott katonai parcellában, a Jászberényben és környékbeli harcokban elesett, a hadikórházakban, illetve hadifogoly táborokban elhunyt magyar és német katonákat temették el. Az előzetes feltárás a Hadtörténeti Intézettel, a Városvédő és Szépítő Egyesülettel és az önkormányzattal együttműködve valósult meg, melynek során 133 testet sikerült kiemelni. Közülük csupán 3 honvédről sikerült megállapítani a személy azonosságukat. Az újratemetés során 22 mészkőből készült kereszt és 2 3-as halmos neveket tartalmazó gránit emlékmű tiszteleg az elhunyt hősök emléke előtt. Budai Lóránt polgármester beszédében felidézte, hogy a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum 3 évvel ezelőtt kereste meg az önkormányzatot, hogy feltárják és méltó módon rendezzék a katonai sírhelyeket Jászberényben.
2: Magyarországon a II. Világháborúban több mint 350 ezer katona vesztette életét, és közülük közel 150-re itt emlékezünk ma. Közel 150 ember, akiről szinte nem tudtunk semmit. Mégis vigyáztunk rájuk és őriztük álmaikat. És hogy ne maradjanak örökké a néptelenség homályában, 2023-ban én már 3 esztendeje fölkeresett bennünket a Hadtörténeti Intézet Múzeumért. Nagyon nagy köszönet jár ezúton is. Hogy tudjuk meg, hogy kik ők, és kapják vissza nevüket, becsületüket. 3 évi munka 2 különböző felvonásban. A 133 embernél még több név került föl márvány tömbökre, ami azt jelenti, hogy jóval több ember nyugszik itt, mint amit akár korábban feltételeztünk. 186 név, akit hiába vártak haza, aki életét adta a hazáért, még akkor is, hogyha lehet, hogy nem mennének ki harcban, hanem hadifogói táborban, de mégiscsak 186 ember, aki gyermeke, édesapja, nagyapja hiába várt haza, és én azt gondolom, hogy ezzel a mai nappal hazatértek. Én nagyon-nagyon köszönöm a kezdeményezést, az anyagi támogatás, hiszen mondjuk ki, hogy ez közel 8 millió forintjában került ez a mai nap, hogy itt lehetünk. Valóban egy társadalmi összefogás történt itt. A minisztérium részéről, az önkormányzat részéről, a diákok részéről, a tanárok részéről, a vállalkozók részéről, és mindenki részéről, aki

0: de csak egy kicsi kézünkbe letett.
1: Maruzsa Roland a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum ezredes parancsnoka beszédében emlékeztetett. Generációk nőttek fel a II. Világháború óta, de a kollektív tudatban mégis élénken él a világégés emlékezete. Minden nemzet erkölcsi feladata, hogy ápolja és őrizze hősi halott katonáinak emlékét.
2: Itt ma azokra a katonákra emlékezünk, akiknek Jászberényben a Szent Imre temető lett a végsőnyük helye. Hosszú közös munka eredménye, hogy itt állhatunk a szépen falított katonai parcellában, és miért nem emlékezhetünk az elesett katonákra. A parcellában a korabeli veszteséget dokumentum szerint a környékbeli harcokban elesett, valamint a városban működő hadikórházokban, illetve hadifogoly táborban elhunyt magyar és német katonákat temettek el. De az itt nyugvó fontos létszámáról nem állt rendelkezésre információ. A városvezetéssel és a Jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesülettel történt előzetes egyeztetés után 2023. áprilisában kezdtük meg a feltárást. A munka során 6 temetési sorban 27 egyéni sír, 22 tömegsírt tártak fel a munkatársak, és összesen 133 fő földi maradványát sikerült kiemelni és dokumentálni, köztük két német katonáit is. A parcella újraépítése két ütemben valósult meg, amelyet a Városvédő és Szépítő Egyesület a Hadtörténeti Intézet és Múzeum pénzügyi és szakmai támogatásával hajtott végre. A parcellában 2024-ben 22 darab mészkőből készült kereszt, a parcella közepén húzódó 18 méteres járda, majd 2026-ban két darab úgynevezett hármas halmos alakú gránit emlékű került kihelyezésre, és ezekre kerültek föl a katonáknak a nevei. Ez a parcella pedig ebben a formájában most már méltó teret, módot és lehetőséget ad arra, hogy a kedeletet lerúgassuk az itt eltemetett katonák előtt.
1: Györfi Mihály Szolnok polgármestere a közösségi médiában tudatta, hogy szabad a járműforgalom, megnyitják a Kossuth teret munkanapokon az autók előtt. Ez már meg is történt, és a Szent István híd munkálatai miatti torlódások enyhítése miatt döntöttek így. Karbantartási munkálatokat végez ugyanis a Szent István hídon a Magyar Közút Nonprofit ZRT. Mivel a munkálatok csúcsidőben jelentős torlódást okoznak a városban, a forgalmi helyzet enyhítése és a közlekedés megkönnyítése érdekében a munkálatok időtartama alatt munkanapokon ideglenesen megnyitják a Kossuth teret a gépjármű forgalom előtt reggel 6 óra és este 8 óra között. Megkeserítette a jászkísérjek mindennapjait egy helyi tolvaj. A gyanú szerint a 30 éves munkanélküli férfi számos lopást elkövetett a településen, majd a megszerzett tárgyakat eladta és abból fedezte mindennapi kiadásait. Elektronikai felszereléseket, kéziszerszámokat, ruhaneműket lopott, de több olyan hely is volt, ahol megzavarták cselekményében. Összesen 7 lopás vagy kísérlet köthető hozzá. A legtöbb helyszínen tetőbontással jutott be a házakba, melléképületekbe, volt olyan ingatlan, ahol kétszer is járt. A jászapáti rendőrös munkatársai elfogták és előállították, majd 7 rendbeli, üzletszerűen elkövetett lopás miatt hallgatták ki. Őrizetbe vételét követően letartóztatását kezdeményezték. Nyugat felől vastagszik a felhőzet, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon valószínű. Egy nyugatról, délnyugatról, kelet felé haladó csapadékzónából a záporok és az ivatarok mellett kiemelten a Dunántúlon, illetve a Duna-Tisza közén helyenként tartós eső is várható, a zivatarokat kiemelten a középső ország részben felhőszakadás is kísérheti. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
3: Trio FM, reggeli starter,
4: ahol a zene és a helyi információk találkoznak.

Már is 10 óra, folytatjuk tovább a friss hírekkel itt a 97.7 Trio FM-en. A szerda délőttünkben pedig Vanti és Kulti ködös felvételét hozom majd 10 után. Itt lesz a The Magic Key 2003-ból.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberi! Újra Pornograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Arena udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Arena udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
3: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Gázberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a Jászberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
4: Volt a reklám. A Trio FM hírei.
5: Távolsági buszt ért ukrán drón támadás a Donyecki régióban. Kitiltanák a magas Tátrából a túl hangos motorokat. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán drón támadás érte egy távolsági autóbuszt a Donyecki Jenekieve városban. Az előzetes adatok szerint 7 meghaltak és 11 megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a légvédelem az éjszaka több mint 350 ukrán drónt lőtt le, 16 orosz régió és az Azovi tenger felett. Rakétákkal lőtte Kuvaitot és Bahreint Irán. A térségben állomásozó amerikai haderő hatástalanította a támadást, majd válaszcsapás mért a Hormuzi szorosban lévő, egyik szigeten álló iráni kommunikációs toronyra. Párizsban folytatódnak ma Magyar Péter tárgyalásai. A kormányfő a francia fővárosban az Élysée palotában találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a francia nemzetgyűlés elnökével. A miniszterelnök tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Simon Enikőt nevezte ki a MÁV Szolgáltató Központ ZRT vezérigazgatójának, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a tisztségéből felmentett Bada János helyére. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a központ az utóbbi időben egyebek közt beszerzési, logisztikai és informatikai problémák miatt nem tudta ellátni feladatát, ezért több vezető is távozott. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezető helyettese. A tervezet szerint az intézmény tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az volt, hogy nyomást gyakoroljon az emberekre, illetve egyes szervezetekre és sajtótermékekre. Rendkívüli nyári ellenőrzésekkel és jogszabálymódosítással korlátoznák a túl hangos motorkerékpárok behajtását a Magas Tátrában. A helyi önkormányzat a rendőrséggel és a Nemzeti Park vezetőségével összefogva lép fel a lakosságot és a természetet zavaró hangszennyezés ellen. A szlovákiai hegyvidéki települések osztrák és lengyel mintára olyan törvényi szabályozást sürgetnek, amely végleg kitiltaná a megengedett zajszintet túllépő járműveket a régióból. Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül, északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Trio FM jazzbenémből köszöntöm Önöket, én Pálinkás Zsolt vagyok. Folytatjuk tovább egy jazzpénzszarúi holnapi eseménnyel. Trianoni megemlékedésre hívják a közösséget június 4-én csütörtökön. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából szervezett program délután 4 órakor kezdődik, ahol Kotáné Kovács Tíme a történelemtanár mond ünnepi beszédet. Ezt követően 17 órától Kis Gábor címzetes esperes, plébános érseki tanácsos celebrál ünnepi szentmisét a templomban. A megemlékezés és a koszorúzás a 32-es számú főút jászfényszerői leágazásánál található Trianon emlékműnél, majd a templomkertben lévő első világháborús emlékműnél folytatódik. Mindenkit sok szeretettel várnak a szervezők.
1: Mellette szól.
2: Trio FM.
1: Trio FM.

Ez a Trio FM Jászberényből. Sporttal folytatjuk, személyi változások várhatóak a jászberényi kosárlabda csapatnál. A 2025-26-os szezont követően Csaba György és Kálmán Bálint is távozik a JKS kötelékéből, és máshol folytatják a pályafutásukat. Csaba György 2 szezon töltött Berényben, a korábbi idényben 21,6 pontot, a mostaniban pedig 15,2 pontot átlagolt 30 perc játékidő alatt. A klub külön megköszönte neki azt az energikus és látványos játékot, amit az elmúlt két esztendő során mutatott a pályán. Kálmán Bálint a mostani szezon kezdetekor érkezett a csapathoz Győrből, az agilis irányító 22 játékperc alatt 8,2 pontot és 2,8 gólpasszt átlagolt mérkőzésenként. Sok sikert kívánunk mindkét játékosnak a sportban és a magánéletben egyaránt. A JKS keretét érintő további változásokról természetesen beszámolunk itt a Trio FM hallgatóinknak. 97.7 Trio FM.

Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem jártam a Yale-re, s nem jártam a Harvardra.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól, itt a jó idő, egyre többen bekapcsoljuk a klímaberendezéseket, itt az idő a karbantartásnak és a tisztításnak, és klímavásárlás esetén rengeteg dologra oda kell figyelnünk ahhoz, hogy a számunkra legmegfelelőbb készüléket tudjuk megvásárolni. Jó, ha ilyenkor kikérjük egy szakember segítségét is, hiszen a felszerelése során úgyis szükség lesz majd szakszerű tudásra. Ha megvan már a készülék, akkor sem szabad megfeledkezni annak időnkénti tisztításáról, illetve karbantartásáról sem. Ennek elhanyagolása rengeteg kellemetlenséget is hozhat magával. A klímaberendezés használata során nagy mennyiségű levegő áramlik át a készülék hőcserélőjén keresztül, amelyben gombák és különböző baktériumok is meg tudnak telepedni. Ha a berendezésünk nincsen rendszeresen karbantartva és tisztítva, könnyen lehet, hogy olyan allergiás reakcióban és különböző felső légúti megbetegedésekben fogunk szenvedni, melyről nem is gondolnánk, hogy ez okozza. Emellett a tisztítása és a karbantartása is azért fontos, hogy a készülék hosszú életű legyen és megfelelően működhessen. Szakértők szerint annál a berendezésnél, melyet csak a nyári időszakban használunk, érdemes évente kétszer elvégeztetni ezt a munkát, míg azt, amit a leghidegebb időszakban fűtésre is használunk, még sűrűbben kell tisztítani és karbantartani. A rendszeres tisztítás és a karbantartás elvégzése mellett jó, ha odafigyelünk még néhány dologra, ha légkondicionáló készülékünk van. Az egyik legfontosabb, hogy megfelelő hőmérsékletet tudjuk állítani a berendezést. Ez a kinti hőmérséklethez képest csak 5 vagy maximum 8 fokkal legyen hidegebb. Ügyeljünk arra, hogy a levegőt soha ne közvetlenül a testünkre irányítsuk, illetve ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a készülék alatt a kiáramló hideg levegő útjában, hiszen könnyedén megfázhatunk úgy, hogy észre sem vesszük. Mivel a berendezés folyamatosan ugyanazt a levegőt hűti le és forgatja, klimatizálás esetén sem szabad megfeledkezni a rendszeres szellőztetésről, hiszen csak így tudjuk pótolni az elhasznált oxigént a helyiségben.
1: Trio FM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Exceed modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben a JP Autó szalonjában, vagy online a jpauto.hu/kia oldalon.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
6: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
7: Multifokális vagy irodai lencse?
6: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
7: Válasz látás szakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
6: Jászberény, Lehel vezértér 16.
7: Telefon 57 412 764.
8: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
9: Ez a menü ajánló.
10: A Sólyomotel szerdai napi ajánlatában húsgombócleves, édes savanyú csirkeragú jászmérizssel, eltünk még vasnapon sült görögös lepén kevert salátával, fokhagymás sertésaprót, készül még rakott kell sertéshússal gazdagon, töltött csirkecomb, sertéstarja, rácosan forgatott burgonyával és balatoni hek paprikás lisztben forgatva. A Sólyomotel terjedjük az 57-401-267-es telefonszámon. Finomságok a Bírs kávézó és bisztró mai ajánlatában csontleves, májgombószleves és zöldborsóleves készül, ehetünk még grízgaluskalevest is, ami a főételeket illeti kínálnak tökfőzeléket fasírtal, lejöni sertésbordát, mozzarellát, csirkesalátát, a tésztakedvelőknek pedig bolognai spagetti, milánói penne és négy sajtos nyokki készül. A Bírs kávézó és bisztró telefonszáma 0620-240-4044. A River Bistro várja vendégeit ebédre daragaluska levessel, bakonyi sertésragúval, tésztával, készül még brüsszeli csirkejava is, jászmirizssel. Rendeletünk a River Bistroból az 57-407-500-as számon. A Karaván önkiszolgáló étterem ajánlatában ma pulykanyakleves, őszi baraszkleves, milánói sertésborda, tejszínes sonkás békenös nyoki, vasi pecsenye, zsiványbuksza, szezámmagos csirkemell rántva, rántott brokkoli, házi kakaós csiga. Rendelés 57-406-710. A Pipacs étterem kínálata szerdán gyümölcsleves, csontleves, sóskafőzelék főtt hússal, bakonyi sertésragú tésztával, hagymás rostíjos törtburgonyával és girosztál. A Pipacs étterem várja hívásunkat 57-405-510. Az Aranykanál étterem június 3-án szerdán májgaluskalevest és vegyes gyümölcslevest készít. A mai ajánlatban szerepel még pallet pork hasábburgonyával, amerikai káposzta salátával, sajttal töltött csirkemell kukoricás rizssel, rántott sajt, resztelt máj főtt burgonyával, cukkinis pasírt rizssel, a vega menüben pedig rántott hagymakarika rizssel. 57-403-290 és 0620-470-3733. Ezeken a telefonszámokon érjük el az Aranykanál éttermet. A Firpo pizzériában szerdán a napi ajánlatban Kentucky csirkemell barbecue szósszal, fűszeres burgonya gerezddel. A menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo pizzériában.
9: Ez volt a menü ajánló.
8: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
11: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Ez a Trio FM jazzberényből. Országszerte régészeti lelőhelyek és múzeumok nyílnak meg a látogatók előtt júniusban. Idén június 12-e és 14-e között rendezik meg a Régészet Napja programsorozatot, amelyhez Szolnokon a Damjanich János Múzeum is csatlakozik egy kétnapos programmal. Itt a látogatók a régészeti munka kevésbé látható oldalába is bepillantatnak. A rendezvénysorozat központi témája a hatalom és a vezetés régészeti nyomainak bemutatása lesz, a hétvégi eseményeket pedig a régészet éjszakája egészíti ki. A programok egy része már a hivatalos megnyitó előtt június 6-án indulnak, többek között Kalocsán és Budapesten. A fő hétvégén június 12-e és 14-e között Szolnok mellett Eger, Dunaújváros, Esztergom, Paks, Százhalombatta, Tatabánya, Vác, Szekszárd, Tiszafüred és Keszthely is változatos múzeumi és családi programokkal várja az érdeklődőket. A részletes programokkal kapcsolatosan tájékozódhatnak a Régészet Napja honlapján.

Ez a Trio FM, a Hiásság rádiója. Tarány Tamás ismét új dallal jelentkezett, amelyen az eddigi sikeres szerzeményi sorát szeretné folytatni. A legújabb Szilánkok című dalt az énekes különösen személyesnek érzi. Tomi úgy fogalmazott, a dal arról szól, hogy életünk során mindannyian sérülünk, de ugyanúgy kapunk is másoktól olyan darabokat, amiket a helyére kell illesztenünk. Az üzenet pedig az, hogy a törött részekből is képesek vagyunk valami

0: kellett ez már.
1: Ez a Trio FM, a Jászság rádiója, lassan végéhez érkezik a reggeli starter napindítónk, de már nyitjuk is a következő órát méghozzá a Napközben magazinunkkal, melyben szó lesz egy Jászberényi közösségi kezdeményezésről. Beszállunk majd egy környezetvédelmi fejlesztésről, a Réhely utcából, a városban megvalósuló projekt keretében egy különleges bioszűrőrendszert alakította ki az esővíz hatékonyabb kezelése érdekében. 11 óra után itt lesznek majd a részletek a Napközben magazinunkban. Tartsanak velünk továbbra is!

0: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
2: Ez a menüajánló.
3: A Sólyomot el szerdai napi ajánlatában húsgombócleves, édes savanyú csirkeragú jázmérizssel, eltünk még vaslapon sült görögös lepény kevert salátával, fokhagymás sertésaprót, készül még rakott kell sertéshússal gazdagon, töltött csirkecomb, sertéstarja, rácosan forgatott burgonyával és balatoni hek paprikás lisztben forgatva. A Sólyomot el terjedjük az 57-401-267-es telefonszámon. Finomságok a Bírs kávézó és bisztró mai ajánlatában csontleves, májgombószleves és zöldborsóleves készül, eltünk még grízgaluska levest is, ami a főételeket illeti kínálnak tökfőzeléket fasírtal, lejöni sertésbordát, mozzarellát, csirkesalátát, a tésztakedvelőknek pedig bolognai spagetti, milánói penne és négy sajtos nyokki készül. A Bírs kávézó és bisztró telefonszáma 0620-240-40-44. A River Bistro várja vendégeit ebédre daragaluska levessel, bakonyi sertésragúval, tésztával, készül még brüsszeli csirkejava is, jászminrizssel. Rendeletünk a River Bistroból az 57-407-500-as számon. A Karaván önkiszolgáló étterem ajánlatában ma pulykanyakleves, őszi baraszkleves, milánói sertésborda, tejszínes sonkás békenes nyoki, vasi pecsenye, zsiványbuksza, szezámmagos csirkemell rántva, rántott brokkoli, házi kakaós csiga. Rendelés 57-406-710. A Pipacs étterem kínálata szerdán gyümölcsleves, csontleves, sóskafőzelék főtt hússal, bakonyi sertésragú tésztával, hagymás rostíjos törtburgonyával és girosztál. A Pipacs étterem várja hívásunkat 57-405-510. Az Aranykanál étterem június 3-án szerdán májgaluskalevest és vegyes gyümölcslevest készít. A mai ajánlatban szerepel még pallet pork hasábburgonyával, amerikai káposzta salátával, sajttal töltött csirkemell kukoricás rizssel, rántott sajt, resztelt máj főtt burgonyával, cukkinis pasírt rizssel, a vega menüben pedig rántott hagymakarika rizssel. 57-403-290 és 0620-470-3733. Ezeken a telefonszámokon érjük el az Aranykanál éttermet. A Firpo pizzériában szerdán a napi ajánlatban Kentucky csirkemell barbecue szósszal fűszeres burgonyi gerezddel. A menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo pizzériában.
2: Ez volt a menüajánló.
0: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
4: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
5: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
6: Ez volt a reklám.
0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Alapítványok és képzések támogatásáról is tárgyaltak a Vármegyei Közgyűlés rendkívüli ülésén. Országos figyelmet kaphat Jászárok szállás teljesítménye. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. A zárszámadás elfogadása és a helyi civil szervezetek támogatása mellett egy rendhagyó politikai kezdeményezésről is döntött soron kívül ülésén a Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Közgyűlés. A képviselők határozata alapján az őszi ülésszakra meghívják a térség összes az áprilisi választásokon mandátumot szerzett országgyűlési képviselőjét. A tanácskozáson kiemelt szerepet kapott a helyi civil szféra és az alapítványok anyagi segítése. A közgyűlés a korábbi évek hagyományait követve 2026-ban is külön keretet különített el a vármegyei egyesületek, önkormányzatok és közösségi programok megsegítésére, amelyeknél az odaítélt összegek mértéke átlagosan 50 ezer forint. Dr. Fazekas Gyula Gábor, a közgyűlés elnöke hangsúlyozta, a kezdeményezettek köre rendkívül sokszínű. A vármegyei forrásokból így idén is jut anyagi segítség többek között sport és nyugdíjas rendezvények megszervezésére, valamint a nagyobb látogatásokra, látogatottságú falunapok és városi ünnepségek lebonyolítására is. A vármegyei közgyűlés tárgyalt az idei évi falu és tanyagondnoki képzés lebonyolításáról is. Mint elhangzott, az illetékes gondnokok képzését a vármegyei önkormányzatnak kell ellátnia, a képzés költségét az önkormányzat és az állam közösen vállalja át. Kiderült, eddig vármegyénkben 2 fő jelentkezett a képzésre. Települési kategóriájában az élen végzett jászárok szállása a kihívás napi teljesítményével. A kihívás napja 1982-ben Kanadából indult, majd meghonosodott Európában és szerte a világon. Célja a mozgásra, sportolásra és az egészséges életmódra való ösztönzés. Magyarországon 1991 óta tart a vetélkedés a legsportosabb címek elnyerésére. Az ifjúsági tanács szervezésében jászárok szállás ebben az évben is bizonyította, hogy a mozgás élmény és közösségformáló erő is. A szervezők minden korosztályt lendületbe hoztak, több helyszínen számos sportolási lehetőség és mozgásforma várta a kezdeményezéshez csatlakozókat. Többek között torna, séta, darts, manótorna, babakocsis séta, szenior örömtánc, pontvadászat, foci, nyugdíjas torna, kismotorozás, kézilabda, balett, kerékpározás, foci, zumba, mazsoret, társastánc, néptánc, kempó és erőemelés váltotta egymást. A verseny lényege, hogy a települések lakosság arányosan gyűjtsenek minél több 15 perces sportaktivitást. A szervezők és önkéntesek összehangolt munkája, valamint a résztvevők lelkesedése meghozta a közös sikert. Jászárok szállás győzött a 3000 és 8000 fő közötti települések kategóriájában. 2026-ban is sikeres volt a hagyományőrző disznóvágási jászkíséren. A szervezők a napokban döntöttek jótékonysági célokat szolgáló rendezvény bevételének felosztásáról. Az eredményekről Köntés Mihály a jótékonysági rendezvény egyik szervezője számolt be. Az online voksoláson a gyermekjátékok kapták a legtöbb szavazatot, míg a helyszínen a szavazók többsége a közösségi programokat támogatta. A jászkíséri hagyományőrző disznóvágás szervezői végül a 2 közösségi akaratot figyelembe véve döntöttek úgy, hogy a befolyt összeget megosztják a gyermekintézmények és a közösségi programok között. Összesen 1.888.000 forint támogatást adtak át az alábbiak szerint, a bölcsőde 120.000 forint támogatásban részesült, az óvoda 3 tagintézménye összesen 340.000 forintot kapott, az általános iskola alsó és felső tagozatát szintén 340.000 forinttal támogatták, közösségi programsorozatra 800.000 forintot biztosítanak, míg a helyi víradó közösséget 288.000 forinttal segítik. Nyugat felől vastagszik a felhőzet, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon valószínű. Egy nyugatról, délnyugatról kelet felé haladó csapadékzónából a záporok és a zivatarok mellett kiemelten a Dunántúlon, illetve a Duna-Tisza közén helyenként tartós eső is várható, a zivatarokat kiemelten a középső ország részben felhőszakadás is kísérheti. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
8: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A Trio FM hírei.
1: Távolsági buszt ért ukrán drón támadás a Donyecki régióban. Új vezetőt kapott a katasztrófa védelem. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán drón támadás érte egy távolsági autóbuszt a Donyecki, Jenekieve városban. Az előzetes adatok szerint 7 meghaltak és 11 megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a légvédelem az éjszaka több mint 350 ukrán drónt lőtt le, 16 orosz régió és az Azovi tenger felett. Rakétákkal lőtte Kuvaitot és Bahreint Irán. A térségben állomásozó amerikai haderő hatástalanította a támadást, majd válaszcsapás mért a Hormuzi szorosban lévő, egyik szigeten álló iráni kommunikációs toronyra. A miniszterelnök szerint Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította a bűnüldöző és a titkos szolgálati szervek munkáját. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, a korábbi kormányfő maga dönthetett rajtaütésekről és eljárások elhúzásáról, ezért vállalnia kell a felelősséget. A miniszterelnök arra reagált, hogy a Telex megírta, március elején a kormány és Orbán Viktor döntött arról, hogy a hatóságok tartóztassák fel az ukrán aranykonvojt, bár a rajtaütést szakmailag semmi sem indokolta. A Fidesz szerint Magyar Péter hazudik, az előző kormány idején a hatóságok jogszerűen működtek, az eljárások megindítása pedig törvényesen történt. Új vezetőket nevezett ki a katasztrófa védelem és a büntetés végrehajtás élére Pósfai Gábor belügyminiszter. Góra Zoltánt az OKF főigazgatóját, Varga Ferenc váltja, míg Tóth Tamás a BVOP vezetőjének helyére Smell János kerül. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezető helyettese. A tervezet szerint az intézmény tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az volt, hogy nyomást gyakoroljon az emberekre, illetve egyes szervezetekre és sajtótermékekre. Rendkívüli nyári ellenőrzésekkel és jogszabálymódosítással korlátoznák a túl hangos motorkerékpárok behajtását a Magas-Tátrában. A helyi önkormányzat a rendőrséggel és a Nemzeti Park vezetőségével összefogva lép fel a lakosságot és a természetet zavaró hangszennyezés ellen. A szlovákiai hegyvidéki települések osztrák és lengyel mintára olyan törvényi szabályozást sürgetnek, amely végleg kitiltaná a megengedett zajszintet túllépő járműveket a régióból. Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
2: Trio napközben. Minden, ami jásság.

0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: Ez a Trió FM a Jászság Rádiója. A közösségi összefogással szépült meg a környezet a Jászberényi Réhely utcában. Egy Európai Uniós program keretében a helyi diákok növényültetéssel vettek részt olyan korszerű bioszűrőrendszer kialakításában, amely hatékonyan gyűjti és szűri az esővizet. Már is következnek a részletek Kisnémetné királyévától.
2: Közösségi eseményre került sor Jászberényben a Réhely utcában, az Interreg Central Europe program keretén belül, amely az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg Jászberény több helyszínén. A projekt során az Egymi diákjai az utca egyik árok szakaszán megvalósuló úgynevezett bioszvél módszer kivitelezési munkájhoz kapcsolódó növényültetésen vettek részt. Bárcsiné Kulcsár Júlia intézményvezető.
3: Mi nagyon nagy gondot fordítunk a környezeti nevelésre, a fenntarthatóság pedagógiájára, és működtettünk ökoszakköröket, ökocsoportokat, ami keresztül a gyerekek elsajátíthatják, hogy hogyan tudnak segíteni a környezetért, mit tudnak tenni ők maguk is. És talán ez az egyetlen egy olyan igazi pont, amiben maximálisan kiteljesedhetnek, és tulajdonképpen olyan sikereket érhetnek el, mint a többi gyermek. Mi iskolakertet is működtetünk az intézményben, és az iskolakertünkben különféle növényszaporításokat végzünk, és ezekből a növényekből a gyerekek hazavisznek, elültetik, és ők pedig otthon vállalnak felelősséget érte. Azon kívül az iskolánk profiljába vág még, hiszen a készségfejlesztő iskolában moduláris képzés folyik, és ott kert és parkápoló, növénytermesztő, udvaros modulokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek, és ezért is tettem én arra ígéretet, hogy a most elültetett növényekért felelősséget fogunk vállalni, és mint egy védnökséget, és a gyerekeknek gyakorlóhelyként is szolgálni fog ez a terület, és én bízom benne, hogy az itt élő lakosság is kedvet kap ahhoz, hogy óvja és védje a környezetét.
2: Az eseményen Budai Lórend polgármester is köszönetet mondott a programban résztvevőknek.
4: Egy polgármester egy város életében azért vannak olyan döntések, lépések, amelyek hosszú távon hozzák meg az eredményt, és azt hiszem, hogy egy jó polgármester legalábbis azt gondolom hosszú távon tervez, és nem csak választástól választásig szeretné jó döntéseket hozni. Na ez is egy ilyen, hogy volt egy lehetőségünk, amit köszönök szépen Zsuzsáiknak és mindenkinek, aki a hivatalban segített ebben, hogy igyekezzünk az egyre kevesebb csapadékvízzel valamit tenni, hogy kicsikét tegyünk a környezetünkért. És előre is köszönöm a felajánlást, hogy a gondozásban is segít az iskola, a tutorgondozás is legalább olyan fontos.
2: A Réhely utcában megvalósuló projekt lényege, hogy növényzettel, talajjal és kavics ágyjal tisztítja és szikkasztja az esővizet, tulajdonképpen egy olyan növényesített árok, amelynek feladata esővíz összegyűjtése és megszűrése, helyben tartása és ezzel a csatornahálózat terhelésének csökkentése, mondta a rádiónak Alvári Csaba főépítész, aki arról is beszámolt, hogy egy nagyszabású, másfél éve futó programról van szó, melynek egyik eleme a Fehértői útnál megvalósuló beruházás volt.
5: Ez a projekt úgy néz ki, hogy több tevékenységből áll, ahol most vagyunk és amit ma csinálunk, ez gyakorlatilag már záró aktusa, ezt megelőzte meg a Fehértői úton. Az a bizonyos vízmegtartó tó, vagy inkább területnek a létesítése. Most pedig a Réhely utcában vagyunk, és itt a csapadékvíz elvezető árok szélesítésével, illetve részleges talajcseréjével és növényesítésével fogjuk az állapotot létrehozni, amely olyan közeget biztosít, ahol a csapadékvíz jobban be tud szivárogni. Tehát minden lépésünk a Fehértúji úti is, mert ez is azt a célt szolgálja, hogy a csapadékvízből lehetőleg az eddigi nullához képest lényegesen többet tudunk talajban tartani. Tudni kell erről az egész, hogy ez egy Európai Uniós finanszírozású projekt, és túl azon, hogy mondjuk fizikálisan megvalósítunk valamit, jelesül itt ezt az árok szélesítés, illetve növényesítés, vagy a Fehértúji úti tavacskának nevezett területet, azon túl rengeteg egyéb kötelező tevékenység kapcsolódik hozzá. Tehát ebben benne van a tudás átadása, a tudás megszerzése. Ennek érdekében kollégák is utaztak már a projektben, mihez nemzetközi projekt a résztvevő partnerekhez, Cseske Bugyajovicétől elkezdve Padován keresztül máshova is, és ők is jönnek meg ide hozzánk egyébként a közeljövőben, azért, hogy bemutatassuk a partnereknek, hogy mi csináltunk ezen a projekten.
2: Alvári Csaba főépítész reményét fejezte ki, hogy a jövőben több hasonló projektet is el tud indítani az önkormányzat saját forrásból, és szorgalmazzák a lakossági részvételt is ezeknél.
5: Azt gondolom, hogy előbb-utóbb bejuthatunk oda, hogy önerőből is, saját szervezésben is tudjuk ezt a részt folytatni. Én a Réhely utcához például fűzök ki a reményeket, hiszen itt nincs másról szó, mint hogy az árok profilozását követően, meg talajcserét követően, ami persze pénzbe kerül természetesen, meg munkába kerül, utána magunk által elhatározott növényesítést végrehajtjuk. Most is ez zajlik, csak most az uniós forrásból. Szeretnénk erősíteni a lakossági részvételt, ezt pedig úgy képzeljük el, nyilván itt is látható, hogy mi történik, de úgy képzeljük el, hogy gyakorlatilag ennek a fenntartásában nem kötelező jellege, félre ne értse senki, hanem inkább önkéntes jellege. Rendezzük a környezetet, a saját környezetünket, tehát én, mint lakó, érezhetem úgy, hogy ki tudok menni oda, és akár, hogyha látok egy gyomot, akkor azt kiszedem, vagy meglocsolom a növényeket, ha éppen arról van szó. Gondozni fogjuk a területet, tehát ez megint ne szüljön félreértés, tehát ha létrehozunk körülött, gondozni is fogjuk, de ettől a lakóknak lehetősége nyílik, akár magukénak is érezni. Ezt szeretnénk legalábbis, hogy érezzék magukénak, hiszen itt a kis mikrokörnyezetben tettünk egy olyan lépést, amely ezt a részt valamilyen szinten rendezi, díszíti, hiszen itt azért egy színes növényvilág alakul majd ki, ha megerősödik. Ennek fenntartásában nyugodtan részt lehet venni, részt vehet bárki. Ezt reméljük.
0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.

0: Már is mondom, hol számíthatunk a mai napon korlátozásokra a térség útjain. Építés munkák miatt kell lezárásokra számítani a 32-26-os úton Jászorsó-Szentgyörgy és Tiszasúly között, valamint az Újszász és Jászapádi közötti 32-27-es úton is. Június 1-től munkálatok kezdődtek a Szolnoki Szent István Tisza hídon, a Budapest felüli oldalon a dilatációs szerkezetet cserélik, ezért nagyjából egy hónapig félpályás lezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás lesz érvényben a 4-es főúton. Pontos tudnivaló, hogy a munkálatok során két éjszakára várhatóan június 12-én és 13-án a hidat teljesen lezárják, ami a kerékpárutat is érinti. Ebben az időszakban a tehergépjárműveknek az M4-es autót lesz a kijelölt terelőút, indulás előtt érdemes tájékozódni az Útinform weboldalán, vagy használni a megszokott navigációs alkalmazásokat. Kérik a közlekedők türelmét és a fokozott odafigyelést.
1: 97.7 Trio FM, a Jászság Rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Finom falatok egész héten a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
3: Ez a menü ajánló.
4: A Sólyomot el szerdai napi ajánlatában húsgombócleves, édes savanyú csirkeragú jászmérizssel, eltünk még vasnapon sült görögös lepény kevert salátával, fokhagymás sertésaprót, készül még rakott kell sertéshússal gazdagon, töltött csirkecomb, sertéstarja, rácosan forgatott burgonyával és balatoni hek paprikás lisztben forgatva. A Sólyomot el terjedjük az 57-401-267-es telefonszámon. Finomságok a Bírs kávézó és bisztró mai ajánlatában csontleves, májgombószleves és zöldborsóleves készül, eltünk még grízgaluskalevest is, ami a főételeket illeti kínálnak tökfőzeléket fasírtal, lejöni sertésbordát, mozzarellát, csirkesalátát, a tésztakedvelőknek pedig bolognai spagetti, milánói penne és négy sajtos nyokki készül. A Bírs kávézó és bisztró telefonszáma 0620-240-40-44. A River Bistro várja vendégeit ebédre daragaluska levessel, bakonyi sertésragúval, tésztával, készül még brüsszeli csirkejava is, jászmirizssel. Rendeletünk a River Bistroból az 57-407-500-as számon. A Karaván önkiszolgáló étterem ajánlatában ma pulykanyakleves, őszi baraszkleves, milánói sertésborda, tejszínes sonkás békenös nyoki, vasi pecsenye, zsiványbuksza, szezámmagos csirkemell rántva, rántott brokkoli, házi kakaós csiga. Rendelés 57-406-710. A Pipacs étterem kínálata szerdán gyümölcsleves, csontleves, sóskafőzelék főtt hússal, bakonyi sertésragú tésztával, hagymás rostíjos törtburgonyával és girosztál. A Pipacs étterem várja hívásunkat 57-405-510. Az Aranykanál étterem június 3-án szerdán májgaluskalevest és vegyes gyümölcslevest készít. A mai ajánlatban szerepel még pallet pork hasábburgonyával, amerikai káposzta salátával, sajttal töltött csirkemell kukoricás rizssel, rántott sajt, resztelt máj főtt burgonyával, cukkinis pasírt rizssel, a vega menüben pedig rántott hagymakarika rizssel. 57-403-290 és 0620-470-3733. Ezeken a telefonszámokon érjük el az Aranykanál éttermet. A Firpo pizzériában szerdán a napi ajánlatban Kentucky csirkemell barbecue szósszal, fűszeres burgonya gerezddel. A menüt elérjük 11 és 15 óra között a Firpo pizzériában.
3: Ez volt a menü ajánló.
2: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
5: Ez volt a reklám.
2: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné királyéva. Megkeserítette a jászkísérjek mindennapjait egy helyi tolvaj. A gyanú szerint a 30 éves munkanélküli férfi számos lopást elkövetett a településen, majd a megszerzett tárgyakat eladta és abból fedezte mindennapi kiadásait. Elektronikai felszereléseket, kéziszerszámokat, ruhaneműket lopott, de több olyan hely is volt, ahol megzavarták cselekményében. Összesen 7 lopás vagy kísérlet köthető hozzá. A legtöbb helyszínen tetőbontással jutott be a házakba, melléképületekbe, volt olyan ingatlan, ahol kétszer is járt. A jászapáti rendőrös munkatársai elfogták és előállították, majd 7 rendbeli, üzletszerűen elkövetett lopás miatt hallgatták ki. Őrizetbe vételét követően letartóztatását kezdeményezték. Katonai tiszteletadás mellett átadásra került a megújult II. Világháborús katonai parcella a Jászberényi Szent Imre temetőben. Marús Roland, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum ezredes parancsnoka, illetve Budai Lóránt Jászberény polgármestere mondtak megemlékező beszédet a II. Világháborús hősi emlékmű avatásán. A rendbehozott katonai parcellában, a Jászberényben és környékbeli harcokban elesett, a hadikórházakban, illetve hadifogoly táborokban elhunyt magyar és német katonákat temették el. Az előzetes feltárás a Hadtörténeti Intézettel, a Városvédői Szépítő Egyesülettel és az önkormányzattal együttműködve valósult meg, melynek során 133 testet sikerült kiemelni. Közülük csupán 3 honvédről sikerült megállapítani a személy azonosságukat. Az újratemetés során 22 mészkőből készült kereszt és 2 hármas halmos neveket tartalmazó gránit emlékmű tiszteleg az elhunyt hősök emléke előtt. Budai Lóránt polgármester beszédében felidézte, hogy a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum 3 évvel ezelőtt kereste meg az önkormányzatot, hogy feltárják és méltó módon rendezzék a katonai sírhelyeket Jászberényben.
7: Magyarországon a II. Világháborúban több mint 350 ezer katona vesztette életét, és közülük közel 150-re itt emlékezünk ma. Közel 150 ember, akiről szinte nem tudtunk semmit. Mégis vigyáztunk rájuk és őriztük álmaikat. És hogy ne maradjanak örökké a néptelenség homályában, 2023-ban én már három esztendeje fölkeresett bennünket a hatótéleti intézetés múzeum, amiért nagyon nagy köszönet jár ezúton is. Hogy tudjuk meg, hogy kik ők, és kapják vissza nevüket, becsületüket. Három évi munka két különböző felvonásban. A 133 embernél még több név került föl márvány tömbökre, ami azt jelenti, hogy jóval több ember nyugszik itt, mint amit akár korábban feltételeztünk. 186 név, akit hiába vártak haza, aki életét adta a hazáért, még akkor is, hogyha lehet, hogy nem mér neki harcban, hanem hadifogói táborban, de mégiscsak 186 ember, akit gyermeke, édesapja, nagyapja hiába várt haza, és én azt gondolom, hogy ezzel a mai nappal hazatértek. Én nagyon-nagyon köszönöm a kezdeményezést, az anyagi támogatás, hiszen mondjuk ki, hogy ez közel 8 millió forintjában került. Ez a mai nap, hogy itt lehetünk. Valóban egy társadalmi összefogás történt itt. A minisztérium részéről, az önkormányzat részéről, a diákok részéről, a tanárok részéről, a vállalkozók részéről, és mindenki részéről, aki ebbe csak egy picikét is beletett.
6: Maruzsa Roland, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum ezredes parancsnoka beszédében emlékeztetett. Generációk nőttek fel a II. Világháború óta, de a kollektív tudatban mégis élénken él a világégés emlékezete. Minden nemzet erkölcsi feladata, hogy ápolja és őrizze hősi halott katonáinak emlékét.
8: Itt ma azokra a katonákra emlékezünk, akiknek Jászberényben a Szent Imre temető lett a végsőnyük helye. Hosszú közös munka eredménye, hogy itt állhatunk a szépen falított katonai parcellában, és méltóan emlékezhetünk az elesett katonákra. A parcellában a korabeli veszteséget dokumentumok szerint a környékbeli harcokban elesett, valamint a városban működő hadikórházokban, illetve hadifogoly táborban elhunyt magyar és német katonákat temettek el. De az itt nyugvó fontos létszámáról nem állt rendelkezésre információ. A városvezetéssel és a Jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesülettel történt előzetes egyeztetés után 2023 áprilisában kezdtük meg a feltárást. A munka során 6 temetési sorban 27 egyéni sír, 22 tömegsírt tártak fel a munkatársak, és összesen 133 fő földi maradványát sikerült kiemelni és dokumentálni, köztük két német katonáit is. A parcella újraépítése két ütemben valósult meg, amelyet a Városvédő és Szépítő Egyesület a Hadtörténeti Intézet és Múzeum pénzügyi és szakmai támogatásával hajtott végre. A parcellában 2024-ben 22 darab mészkőből készült kereszt, a parcella közepén húzódó 18 méteres járda, majd 2026-ban két darab úgynevezett hármas halmos alakú gránit emlékű került kihelyezésre, és ezekre kerültek föl a katonáknak a nevei. Ez a parcella pedig ebben a formájában most már méltó teret, módot és lehetőséget ad arra, hogy a kedeletet lerúgassuk az itt eltemetett katonák előtt.
6: Györfi Mihály Szolnok polgármestere a közösségi médiában tudatta, hogy szabad a járműforgalom, megnyitják a Kossuth teret munkanapokon az autók előtt. Ez már meg is történt, és a Szent István híd munkálatai miatti torlódások enyhítése miatt döntöttek így. Karbantartási munkálatokat végez ugyanis a Szent István hídon a Magyar Közút Nonprofit ZRT. Mivel a munkálatok csúcsidőben jelentős torlódást okoznak a városban, a forgalmi helyzet enyhítése és a közlekedés megkönnyítése érdekében a munkálatok időtartama alatt munkanapokon ideglenesen megnyitják a Kossuth teret a gépjármű forgalom előtt reggel 6 óra és este 8 óra között. Nyugat felől vastagszik a felhőzet, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon valószínű. Egy nyugatról, délnyugatról, kelet felé haladó csapadékzónából a záporok és az ivatarok mellett kiemelten a Dunántúlon, illetve a Duna-Tisza közén helyenként tartós eső is várható, a zivatarokat kiemelten a középső ország részben felhőszakadás is kísérheti. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Trio FM Jászberényből jelszárok, szállásiak, figyelem, a következő hetekben rengeteg program vár önökre a városban, szedjük is csokorba őket időrendben. Már holnap június 4-én csütörtökön 17 órakor a római katolikus templom kertjében a Trianon keresztnél tartanak megemlékedést a békediktátum 106. évfordulója alkalmából. Szombaton június 6-án 17 órától a Széchenyi István Általános Iskola Szent Vince úti tornatermében várják önöket egy látványos mazsorett és táncgálára. Ugyanezen a napon június 6-án szombaton rendezik meg a Farkas János horgászversenyt is a Pereslaposi horgásztavon, ahol a felnőttek 6 órakor, a gyerekek pedig 8 órakor kezdik meg a versengést. Június 21-én vasárnap igazi családi nap lesz a Strand és Termálfürdőben, 10 órától gyermeknap vár mindenkit, ahol 18 éves kor alatt ingyenes a belépés. A programok között légvár, íjászat, telepszigvéi, állatsimogató és a buborék zenekar koncertje is szerepel. A program részleteit megtalálják a város információs felületein. Kellemes időtöltést kívánok mindenkinek Jászárok szálláson.
1: 97.7.

Délelőtt hamarosan Zsupos Ági várja önket a délutáni műszakunkban 14 órától, én pedig már a búcsúzom, holnap reggel 7-kor ismét itt leszek, indítsuk együtt a csütörtök reggelt is. Én Pálinkás Zsolt vagyok, köszönöm szépen a figyelmet a mai napra is. Dang.

0: talán még megismer.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
3: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Figyelem, Jászberi! Újra Pornograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Arena udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs Parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13 szombat este 9 óra, Jépi Arena udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
5: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
6: Multifokális vagy irodai lencse?
5: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
6: Válasz látás szakértőink segítségével Zeiss szemüveg lencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
5: Jászberény, Lehel vezértér 16.
6: Telefon 57 412 764.
7: Ez volt a reklám.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
8: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trio FM hírei.
1: Távolsági buszt ért ukrán drón támadás a Donyecki régióban. Új vezetőt kapott a katasztrófa védelem. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán drón támadás érte egy távolsági autóbuszt a Donyecki, Jenekieve városban. Az előzetes adatok szerint 7 meghaltak és 11 megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a légvédelem az éjszaka több mint 350 ukrán drónt lőtt le, 16 orosz régió és az Azovi-tenger felett. Rakétákkal lőtte Kuvaitot és Bahreint Irán. A térségben állomásozó amerikai haderő hatástalanította a támadást, majd válaszcsapás mért a Hormuzi szorosban lévő, egyik szigeten álló iráni kommunikációs toronyra. A miniszterelnök szerint Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította a bűnüldöző és a titkosszolgálati szervek munkáját. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, a korábbi kormányfő maga dönthetett rajtaütésekről és eljárások elhúzásáról, ezért vállalnia kell a felelősséget. A miniszterelnök arra reagált, hogy a Telex megírta, március elején a kormány és Orbán Viktor döntött arról, hogy a hatóságok tartóztassák fel az ukrán aranykonvojt, bár a rajtaütést szakmailag semmi sem indokolta. A Fidesz szerint Magyar Péter hazudik, az előző kormány idején a hatóságok jogszerűen működtek, az eljárások megindítása pedig törvényesen történt. Új vezetőket nevezett ki a katasztrófa védelem és a büntetés végrehajtás élére Pósfai Gábor belügyminiszter. Góra Zoltánt, az OKF főigazgatóját, Varga Ferenc váltja, míg Tóth Tamás a BVOP vezetőjének helyére Schmell János kerül. Benyújtotta az országgyűlésnek a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot Mellétei Barna Márton, a Tisza párt frakció vezető helyettese. A tervezet szerint az intézmény tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása politikai szándékot és érdeket szolgált. Valódi célja az volt, hogy nyomást gyakoroljon az emberekre, illetve egyes szervezetekre és sajtótermékekre. Rendkívüli nyári ellenőrzésekkel és jogszabálymódosítással korlátoznák a túl hangos motorkerékpárok behajtását a Magas-Tátrában. A helyi önkormányzat a rendőrséggel és a Nemzeti Park vezetőségével összefogva lép fel a lakosságot és a természetet zavaró hangszennyezés ellen. A szlovákiai hegyvidéki települések osztrák és lengyel mintára olyan törvényi szabályozást sürgetnek, amely végleg kitiltaná a megengedett zajszintet túllépő járműveket a régióból. Az ország nagy részén borult időre számíthatunk, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartós eső valószínű. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
0: A Jászság kedvencei éjjel-nappal.
2: Trio FM. Melletted szól.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you're a romance.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Királyéva. Települési kategóriájában az élen végzett jászárok szállása kihívás napi teljesítményével. A kihívás napja 1982-ben Kanadából indult, majd meghonosodott Európában és szerte a világon. Célja a mozgásra, sportolásra és az egészséges életmódra való ösztönzés. Magyarországon 1991 óta tart a vetélkedés a legsportosabb címek elnyerésére. Az ifjúsági tanács szervezésében jászárok szállás ebben az évben is bizonyította, hogy a mozgás élmény és közösség formáló erő is. A szervezők minden korosztályt lendületbe hoztak, több helyszínen számos sportolási lehetőség és mozgásforma várta a kezdeményezéshez csatlakozókat. Többek között torna, séta, darts, manótorna, babakocsis séta, szenior örömtánc, pontvadászat, foci, nyugdíjas torna, kismotorozás, kézilabda, balett, kerékpározás, foci, zumba, mazsoret, társastánc, néptánc, kempó és erőemelés váltotta egymást. A verseny lényege, hogy a települések lakosság arányosan gyűjtsenek minél több 15 perces sportaktivitást. A szervezők és önkéntesek összehangolt munkája, valamint a résztvevők lelkesedése meghozta a közös sikert. Jászárok szállás győzött a 3000 és 8000 fő közötti települések kategóriájában. A zárszámadás elfogadása és a helyi civil szervezetek támogatása mellett egy rendhagyó politikai kezdeményezésről is döntött soron kívül ülésén a Jász-Nagykunszolnok vármegyei közgyűlés. A képviselők határozata alapján az őszi ülésszakra meghívják a térség összes, az áprilisi választásokon mandátumot szerzett országgyűlési képviselőjét. A tanácskozáson kiemelt szerepet kapott a helyi civil szféra és az alapítványok anyagi segítése. A közgyűlés a korábbi évek hagyományait követve 2026-ban is külön keretet különített el a vármegyei egyesületek, önkormányzatok és közösségi programok megsegítésére, amelyeknél az odaítélt összegek mértéke átlagosan 50 ezer forint. Dr. Fazekas Gyula Gábor, a közgyűlés elnöke hangsúlyozta, a kezdeményezettek köre rendkívül sokszínű. A vármegyei forrásokból így idén is jut anyagi segítség többek között sport és nyugdíjas rendezvények megszervezésére, valamint a nagyobb látogatottságú falunapok és városi ünnepségek lebonyolítására is. A vármegyei közgyűlés tárgyalt az idei évi falu és tanyaggondnoki képzés lebonyolításáról is. Mint elhangzott, az illetékes gondnokok képzését a vármegyei önkormányzatnak kell ellátnia, a képzés költségét az önkormányzat és az állam közösen vállalja át. Kiderült, eddig vármegyénkben két fő jelentkezett a képzésre. 2026-ban is sikeres volt a hagyományőrző disznóvágási jászkíséren. A szervezők a napokban döntöttek jótékonysági célokat szolgáló rendezvény bevételének felosztásáról. Az eredményekről Köntés Mihály, a jótékonysági rendezvény egyik szervezője számolt be. Az online voksoláson a gyermekjátékok kapták a legtöbb szavazatot, míg a helyszínen a szavazók többsége a közösségi programokat támogatta. A jászkíséri hagyományőrző disznóvágás szervezői végül a két közösségi akaratot figyelembe véve döntöttek úgy, hogy a befolyt összeget megosztják a gyermekintézmények és a közösségi programok között. Összesen 1 millió 888 ezer forint támogatást adtak át az alábbiak szerint, a bölcsőde 120 ezer forint támogatásban részesült, az óvoda három tagintézménye összesen 340 ezer forintot kapott, az általános iskola alsó és felső tagozatát szintén 340 ezer forinttal támogatták, közösségi programsorozatra 800 ezer forintot biztosítanak, míg a helyi víradó közösséget 288 ezer forinttal segítik.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
5: Nyugat felől vastagszik a felhőzet, a legtöbb napsütés a Tiszán túlon valószínű. Egy nyugatról, délnyugatról kelet felé haladó csapadékzónából a záporok és az ivatarok mellett kiemelten a Dunántúlon, illetve a Duna-Tisza közén helyenként tartós eső is várható, a zivatarokat kiemelten a középső ország részben felhőszakadás is kísérheti. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Farkaspa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Ne engedje, hogy a hőség tönkretegye az utazást. A Regát BT segít, hogy autója klímája tökéletesen hűtsön a legforróbb napokon is. Vállaljuk személyautók és haszongépjárművek klímájának töltését, szakszerű javítását, az ózongenerátoros tisztítással pedig garantáljuk a friss és baktériummentes levegőt. Éljen a remek lehetőséggel, és készüljön fel a nyárra kényelmesen. Kérjen időpontot a 0630 963 0539-es telefonszámon. Szeretettel várjuk telephelyünkön, Jászteleken, a Dózsa György út 77 szám alatt. Regát BT. Hűsítő kényelem minden úton.
5: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
6: Multifokális vagy irodai lencse?
5: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
6: Válasz látásszakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
5: Jászberény, Lehel vezértér 16.
6: Telefon 57 412 764.
7: Ez volt a reklám.
8: A Trio FM hírei.
9: Távolsági buszt ért ukrán drón támadás a Donyecki régióban. Új kiállítás nyílik a Kapa központban. Többfelé elered az eső. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán drón támadás ért egy távolsági autóbuszt a Donyecki régióban. Az előzetes adatok szerint 7-en meghaltak és 11-en megsebesültek. A légicsapás az egyik moszkvai járatot érte. Hajnalban az orosz hadsereg csaknem 200 drónnal támadta az ukrajnai célpontokat. Hersztonban egy idős nő meghalt és országszerte többen megsebesültek. Lakóépületekben, valamint civil, ipari és infrastruktúrális létesítményekben is károk keletkeztek. Párizsban tárgyal ma a miniszterelnök. Magyar Péter találkozik Emmanuel Macron elnökkel, valamint a Szenátus és a Nemzetgyűlés elnökével is. A megbeszélések előtt a kormányfő megkoszorúzta az ismeretlen katona sírját. Magyar Péter tegnap Berlinben egyeztetett a német kancellárral. A megbeszélésen szóba került a két ország közötti politikai, kulturális és gazdasági együttműködés erősítése, valamint az energiabiztonság és függetlenség kérdése is. Felmentette a budapesti rendőrfőkapitányság vezetőjét a belügyminiszter. Pósfai Gábor tegnapi hatállyal döntött Terdik Tamás rendőrvezérőrnagy menesztéséről. A közlemény szerint helyét mától Baricska Norbert Tamás rendőrezredes vette át. A gyűlöletkeltő politikai reklámok betiltását kezdeményezik Tiszás képviselők. Indítványuk szerint nem lehetne olyan hirdetést kihelyezni, amely sérti az emberi méltóságot, illetve egy nemzet vagy faj méltóságát gyűlöletkeltésre alkalmas, vagy amelyik személyek képmását megtévesztő módon jeleníti meg. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. A Gödi akkumulátorgyár üzemeltetője közölte, hogy az első, május végi zajmérések adatai már elérhetők a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A rákosi és a korai Kádár korszakról nyílik ma kiállítás a Kapa központban. A zárt ajtók mögött Terek és gesztusok egy diktatúrából című tárlat a kommunista hatalom börtönvilágát, meghatározó helyszíneit és működését idézi meg fotók, installációk, dokumentumfilmek és tárgyi emlékek bemutatásával. Az ország nagy részén borult az idő, sokfelé előfordulhat zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A Dunántúlon és a Duna-Tisza közén tartós eső valószínű. Többfelé megélénkül, északon, illetve a zivatarok környezetében megerősödik a szél. Napközben a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25-30 fok valószínű. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítés megjelenítést tartalmaz.
10: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás. Mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Figyelem, Jászberény! Újra Pornograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Aréna udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Aréna udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
4: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Exceed modellet készletről azonnal a Jépi Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben, a Jépi Autó szalonjában vagy online a jepiauto.hu per Kia oldalon.
5: Kia. Movement that inspires.
6: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80.000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Jogomvan.hu.
9: Jogomvan.hu.
8: Jogi segítség mindenkinek.
9: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
9: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzger, Viki, Nagybogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: volt a reklám.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Összefogással újult meg a katonai parcella a Jászberényi Szent Imre temetőben. Megnyitják Szolnokon a Kossuth teret munkanapokon az autók előtt. Őrizetben a jászkíséri tetőbontó betörő. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kis Németnik irányíva. Katonai tiszteletadás mellett átadásra került a megújult II. Világháborús katonai parcella a Jászberényi Szent Imre temetőben. Marus Roland, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum ezredes parancsnoka, illetve Budai Lóránt Jászberény polgármestere mondtak megemlékező beszédet a II. Világháborús hősi emlékmű avatásán. A rendbehozott katonai parcellában, a Jászberényben és környékbeli harcokban elesett, a hadikórházakban, illetve hadifogoly táborokban elhunyt magyar és német katonákat temették el. Az előzetes feltárás a Hadtörténeti Intézettel, a Városvédő és Szépítő Egyesülettel és az önkormányzattal együttműködve valósult meg, melynek során 133 testet sikerült kiemelni. Közülük csupán 3 honvédről sikerült megállapítani a személy azonosságukat. Az újratemetés során 22 mészkőből készült kereszt és 2 3-as halmos neveket tartalmazó gránit emlékmű tiszteleg az elhunyt hősök emléke előtt. Budai Lóránt polgármester beszédében felidézte, hogy a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum 3 évvel ezelőtt kereste meg az önkormányzatot, hogy feltárják és méltó módon rendezzék a katonai sírhelyeket Jászberényben.
3: Magyarországon a II. Világháborúban több mint 350 ezer katona vesztette életét, és közülük közel 150-re itt emlékezünk ma. Közel 150 ember, akiről szinte nem tudtunk semmit. Mégis vigyáztunk rájuk és őriztük álmaikat. És hogy ne maradjanak örökké a néptelenség homályában, 2023-ban én már 3 esztendeje fölkeresett bennünket a Hadtörténeti Intézet Múzeumért. Nagyon nagy köszönet jár ezúton is. Hogy tudjuk meg, hogy kik ők, és kapják vissza nevüket, becsületüket. 3 évnyi munka, 2 különböző felvonásban. A 133 embernél még több név került föl márvány tömbökre, ami azt jelenti, hogy jóval több ember nyugszik itt, mint amit akár korábban feltételeztünk. 186 név, akit hiába vártak haza, aki életét adta a hazáért, még akkor is, hogyha lehet, hogy nem mindenki harcban, hanem hadifogoly táborban, de mégiscsak 186 ember, akit gyermeke, édesapja, nagyapja hiába várt haza, és én azt gondolom, hogy ezzel a mai nappal hazatértek. Én nagyon-nagyon köszönöm a kezdeményezést, az anyagi támogatást, hiszen mondjuk ki, hogy ez közel 8 millió forintjába került ez a mai nap, hogy itt lehetünk. Valóban egy társadalmi összefogás történt itt. A minisztérium részéről, az önkormányzat részéről, a diákok részéről, a tanárok részéről, a vállalkozók részéről, és mindenki részéről, aki ebbe csak egy picit is beletett.
2: Maruzsa Roland, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum ezredes parancsnoka beszédében emlékeztetett. Generációk nőttek fel a II. Világháború óta, de a kollektív tudatban mégis élénken él a világégés emlékezete. Minden nemzet erkölcsi feladata, hogy ápolja és őrizze hősi halott katonáinak emlékét.
4: Itt ma azokra a katonákra emlékezünk, akiknek Jászberényben a Szent Imre temető lett a végső nyughelye. Hosszú közös munka eredménye, hogy itt állhatunk a szépen falított katonai parcellában, és méltóan emlékezhetünk az elesett katonákra. A parcellában a korabeli veszteséget dokumentum szerint a környékbeli harcokban elesett, valamint a városban működő hadikórházokban, illetve hadifogoly táborban elhunyt magyar és német katonákat temettek el. De az itt nyugvó fontos létszámáról nem állt rendelkezésre információ. A városvezetéssel és a Jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesülettel történt előzetes egyeztetés után 2023. áprilisában kezdtük meg a feltárást. A munka során 6 temetési sorban 27 egyéni sír, 22 tömegsír tártak fel a munkatársak, és összesen 133 fő földi maradványát sikerült kiemelni és dokumentálni, köztük 2 német katonáit is. A parcella újjáépítése 2 ütemre valósult meg, amelyet a Városvédő és Szépítő Egyesület a Hadtörténeti Intézet és Múzeum pénzügyi és szakmai támogatásával hajtott végre. A parcellában 2024-ben 22 darab mészkőből készült kereszt, a parcella közepén húzódó 18 méteres járda, majd 2026-ban 2 darab úgynevezett 3-as halmos alakú gránit emlékű került kihelyezésre, és ezekre kerültek föl a katonáknak a nevei. Ez a parcella pedig ebben a formájában most már méltó teret, módot és lehetőséget ad arra, hogy a kegyeletet lerúgassuk az itt eltemetett katonák előtt.
2: Györfi Mihály Szolnok polgármestere a közösségi médiában tudatta, hogy szabad a járműforgalom, megnyitják a Kossuth teret munkanapokon az autók előtt. Ez már meg is történt, és a Szent István híd munkálatai miatti torlódások enyhítése miatt döntöttek így. Karbantartási munkálatokat végez ugyanis a Szent István hídon a Magyar Közút Nonprofit ZRT. Mivel a munkálatok csúcsidőben jelentős torlódást okoznak a városban, a forgalmi helyzet enyhítése és a közlekedés megkönnyítése érdekében a munkálatok időtartama alatt munkanapokon ideglenesen megnyitják a Kossuth teret a gépjármű forgalom előtt reggel 6 óra és este 8 óra között. Megkeserítette a jászkísérjek mindennapjait egy helyi tolvaj. A gyanú szerint a 30 éves munkanélküli férfi számos lopást elkövetett a településen, majd a megszerzett tárgyakat eladta és abból fedezte mindennapi kiadásait. Elektronikai felszereléseket, kéziszerszámokat, ruhaneműket lopott, de több olyan hely is volt, ahol megzavarták cselekményében. Összesen 7 lopás vagy kísérlet köthető hozzá. A legtöbb helyszínen tetőbontással jutott be a házakba, melléképületekbe, volt olyan ingatlan, ahol kétszer is járt. A jászapáti rendőrös munkatársai elfogták és előállították, majd hétrendbeli, üzletszerűen elkövetett lopás miatt hallgatták ki. Őrizetbe vételét követően letartóztatását kezdeményezték. Nyugat felől vastagszik a felhőzet, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon valószínű. Egy nyugatról, délnyugatról kelet felé haladó csapadékzónából a záporok és az ivatarok mellett kiemelten a Dunántúlon, illetve a Duna-Tisza közén helyenként tartós eső is várható, a zivatarokat kiemelten a középső ország részben felhőszakadás is kísérheti. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj. Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en A szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat, és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Párizsban tárgyal Magyar Péter. Határérték alatti a Gödi Samsung zajterhelése. Holnap ismét napos idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. A keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

97.7, Trio FM mellettet szól. Június 3-a van, szerda, a Klotildok névnapja. Köszöntsék őket, bár elég ritka névnek számít. Mostanság germán eredetű német névből származik. Elemeinek jelentése dicsőség, híres és harc. Isten éltesse őket nagyon sokáig. Fehérjében és rostban gazdag reggeli segítheti a fogyásunkat. Ehhez adok ebben az órában tippeket. Gyakori, de még mindig rejtélyes élmény a déjà vu, erről is fogunk beszélgetni. 06 30 301 22 77. Marad az SMS Viber elérhetőségünk, használják bizalommal, amíg érkezik Állok és Jazz Glyn, közös a Summer's Back, mert hogy megindult a nyár, ez tagadhatatlan. Én Zsupa Ági vagyok, tartsanak velem a délutáni műszakban is.

97.7 Trio FM mellettet szól. A fogyókúra sikerét a megfelelő reggeli is támogathatja. A testsúly csökkentés esetén érdemes fehérjében és rostban gazdag ételekkel kezdeni a napot, mert ezek tartósabb jóllakottságot adhatnak. Segíthetik a vércukorszint szabályozását és az energiaszint fenntartását. A javasolt reggelik között szerepel például a tojás muffin, a görög joghurt bogyós gyümölcsökkel és csiamaggal, a mogyoróvajas zabkása, valamint a fehérjében gazdag turmix. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy a fogyásnál nem érdemes túl szigorú diétát követni, mert az izomveszteséghez és a lassabb anyagcseréhez is vezethet. Fontos a mérsékelt kalóriadeficit, a kiegyensúlyozott étrend, az adagokra való odafigyelés, és szükség esetén dietetikus segítségét is kérhetjük. A 2000-es évek nagy slágere érkezik a U2-tól és Mary J. Blige-től, ez a One.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Folytatjuk a délutáni műszakot csak a legjobbakkal az önök kedvenceivel, méghozzá fél három után is. Friss jársági információk következnek, rövid reklám, a Csebúzi és a Bar Song. Az óra második felében pedig a Deja Vu-t boncolgatjuk. Biztos vagyok benne, hogy ezt már mindenki átélte egyszer.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Újra érkezik a harmadik Mindegy Fesztivál Jászberénybe. Három nap inspiráció, közösségi élmény és valódi feltöltődés a rohanó hétköznapok helyett. Több mint 30 előadás, workshop, jóga, koncert és önismereti program vár rád a jászság szívében. A családokat gyermekprogramokkal és vidám lufi bohóccal is várjuk. Június 5-e, 6-a, 7-e. Mindegy fesztivál, ahol végre magadra is jut idő. Részletek és jegyek a Mindegy fesztivál oldalán.
4: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
5: Multifokális vagy irodai lencse?
4: Fényes sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse?
5: Válasz látásszakértőink segítségével Zeiss szemüveglencséink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
4: Jászberény, Lehel vezértér 16.
5: Telefon 57 412 764.
6: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Alapítványok és képzések támogatásáról is tárgyaltak a Vármegyei Közgyűlés rendkívüli ülésén. Országos figyelmet kaphat Jászárok szállás teljesítménye. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kis Németné Király Éva. A zárszámadás elfogadása és a helyi civil szervezetek támogatása mellett egy rendhagyó politikai kezdeményezésről is döntött soron kívül ülésén a Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Közgyűlés. A képviselők határozata alapján az őszi ülésszakra meghívják a térség összes, az áprilisi választásokon mandátumot szerzett országgyűlési képviselőjét. A tanácskozáson kiemelt szerepet kapott a helyi civil szféra és az alapítványok anyagi segítése. A közgyűlés a korábbi évek hagyományait követve 2026-ban is külön keretet különített el a vármegyei egyesületek, önkormányzatok és közösségi programok megsegítésére, amelyeknél az odaítélt összegek mértéke átlagosan 50 ezer forint. Dr. Fazekas Gyula Gábor, a közgyűlés elnöke hangsúlyozta, a kezdeményezettek köre rendkívül sokszínű. A vármegyei forrásokból így idén is jut anyagi segítség többek között sport és nyugdíjas rendezvények megszervezésére, valamint a nagyobb látogatottságú falunapok és városi ünnepségek lebonyolítására is. A vármegyei közgyűlés tárgyalt az idei évi falu és tanyagondnoki képzés lebonyolításáról is. Mint elhangzott, az illetékes gondnokok képzését a vármegyei önkormányzatnak kell ellátnia, a képzés költségét az önkormányzat és az állam közösen vállalja át. Kiderült, eddig vármegyénkben két fő jelentkezett a képzésre. Települési kategóriájában az élen végzett jászárok szállása a kihívás napi teljesítményével. A kihívás napja 1982-ben Kanadából indult, majd meghonosodott Európában és szerte a világon. Célja a mozgásra, sportolásra és az egészséges életmódra való ösztönzés. Magyarországon 1991 óta tart a vetélkedés a legsportosabb címek elnyerésére. Az ifjúsági tanács szervezésében jászárok szállás ebben az évben is bizonyította, hogy a mozgás élmény és közösség formáló erő is. A szervezők minden korosztályt lendületbe hoztak, több helyszínen számos sportolási lehetőség és mozgásforma várta a kezdeményezéshez csatlakozókat. Többek között torna, séta, darts, manótorna, babakocsis séta, szenior örömtánc, pontvadászat, foci, nyugdíjas torna, kismotorozás, kézilabda, balett, kerékpározás, foci, zumba, mazsoret, társastánc, néptánc, kempó és erőemelés váltotta egymást. A verseny lényege, hogy a települések lakosság arányosan gyűjtsenek minél több 15 perces sportaktivitást. A szervezők és önkéntesek összehangolt munkája, valamint a résztvevők lelkesedése meghozta a közös sikert. Jászárok szállás győzött a 3000 és 8000 fő közötti települések kategóriájában. 2026-ban is sikeres volt a hagyományőrző disznóvágási jászkíséren. A szervezők a napokban döntöttek jótékonysági célokat szolgáló rendezvény bevételének felosztásáról. Az eredményekről Köntés Mihály, a jótékonysági rendezvény egyik szervezője számolt be. Az online voksoláson a gyermekjátékok kapták a legtöbb szavazatot, míg a helyszínen a szavazók többsége a közösségi programokat támogatta. A jászkíséri hagyományőrző disznóvágás szervezői végül a két közösségi akaratot figyelembe véve döntöttek úgy, hogy a befolyt összeget megosztják a gyermekintézmények és a közösségi programok között. Összesen 1.888.000 forint támogatást adtak át az alábbiak szerint, a bölcsőde 120.000 forint támogatásban részesült, az óvoda három tagintézménye összesen 340.000 forintot kapott, az általános iskola alsó és felső tagozatát szintén 340.000 forinttal támogatták, közösségi programsorozatra 800.000 forintot biztosítanak, míg a helyi víradó közösséget 288.000 forinttal segítik. Nyugat felől vastagszik a felhőzet, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon valószínű. Egy nyugatról, délnyugatról kelet felé haladó csapadékzónából a záporok és az ivatarok mellett kiemelten a Dunántúlon, illetve a Duna-Tisza közén helyenként tartós eső is várható, a zivatarokat kiemelten a középső ország részben felhőszakadás is kísérheti. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. A déjà vu meglepően gyakori jelenség, amelynek pontos magyarázatát a tudomány még nem ismeri teljesen. A francia eredetű kifejezés azt jelenti, már láttam, és arra az érzésre utal, amikor úgy tűnik, mintha egy helyzetet korábban már átéltünk volna, miközben tudjuk, hogy ez nem lehetséges. A szakértők ezt emlékezeti illúziónak tartják, amely az ismerősség érzését kapcsolja össze azzal a tudattal, hogy az élmény mégsem lehet valódi emlék. Becslések szerint az emberek kétharmada már átélt déjà vu-t, de az életkor előre haladtával ritkábbá válhat. Önmagában általában nem utal betegségre, de ha nagyon gyakori, zavaró, érdemes szakemberhez fordulni, mert migrén, szorongás vagy ritkábban idegrendszeri probléma is állhat a háttérben. Jöjjön Lady Gaga, Bradley Cooper az érdekességek után és a Shallow!

97.7 Trio FM melletted szól. Véget ért az első óránk, robogunk tovább, hogy mi hamarabb elérkezhessen a hétvége. Ma egyelőre még csak a munkaidő vége és a pihenés. Friss hírek jönnek 15 órakor, előtte reklám, majd Ale Farben és a Baby Goodbye az újdonságok közül. Ezzel nyitjuk a következő órát. Baby.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődj önmárka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakaris Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az óvit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
5: Komolyan? És most is visszajársz?
4: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
6: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az óviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Childrens, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
7: Gazdálkodók, kertbarátok, figyelem! Újra megnyitott a kapuit az Agrodiszkont Jászberényben, a Kossuth Lajos úton, a festékbolttal szemben. Vetőmagok, növényvédőszerek, műtrágyák és minden, ami a sikeres gazdálkodáshoz kell. Most kibővített kínálattal és szakértő segítséggel várjuk Önöket. Agrodiszkont. Földtől a kiskertig együtt növekedünk. Jászberény, Kossuth Lajos út 44.
8: Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig, valamint szombaton 8 és 12 óra között.
9: Chuck Berry azt mondta róla, ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam. Június 12-én, pénteken, Jászberénybe érkezik Deák Bill Gyula és a Rossz Vér turné. Egy hang, ami mögött évtizedek lüktetnek. 20 órakor fellép Ferenci György és a Racka Jam, majd Bill és a zenekara, ahol vendég Tátrai Tibor gitárlegenda. Ez nem egy csak még egy koncert, ez találkozás, igazi blues, ahol minden dal egy újabb történet. Találkozzunk június 12-én este 8-kor a Jászberényi Székely Mihály szabadtéri színpadon. Jegyek az eventim.hu oldalon. Vár mindenkit szeretettel Ferenci György és a Racka Jam, Tátrai Tibor, illetve Deák Bill Gyula és zenekara.
10: Ez volt a reklám.
11: A Trio FM hírei.
12: A magyar-francia kapcsolatok megerősítéséről tárgyalt Párizsban a miniszterelnök. Határérték alatti a Gödi Samsung zajterhelése. Holnap ismét napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak ad munkát. A kormányfő azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást az október 23-ai megemlékezésen írják is alá. A francia elnök pedig azt mondta, a magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, ami azt is jelzi, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. Pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt Facebook oldalán azt írta, Budapesten több kórházat is bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba és célzott ösztönzőket építenek be a rendszerbe. A tárcavezető hozzátette, miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, az akut ellátás megerősítését és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tételét. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a megtévesztő kampányhirdetések betiltását kezdeményezi a Tisza párt 3 parlamenti képviselője. A javaslat szerint a jövőben tilos lenne választási plakátokat kihelyezni villanyoszlopokra, fákra vagy reklámhálókra, és a jogsértő tartalomról a média tanács döntene. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. A Gödi akkumulátorgyár üzemeltetője közölte, az első május végi zajmérések adatai már elérhetőek a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A cég tájékoztatása szerint a részletes környezetvédelmi dokumentációkat a jövőben a hamarosan induló új honlapjukon is folyamatosan megosztják majd a lakossággal. Akciós utazást kínál csütörtökön a budavári sikló. A kedvezményre azok jogosultak, akik az 1980-as évek retro divatjában, esetleg a 19. század végére jellemző ruhákban érkeznek, és bemondják a Sikló 40 jelszót. Az akcióval a BKV az ikonikus jármű történelmének két jelentős korszakát, az 1870-es indulást és az 1986-os újraindulást szeretné felidézni. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gumoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
13: Munkahelyen, útközben vagy otthon, ez a délutáni műszak. Baby.

97.7 Trio FM mellettet szól, a Klotildok névnapján folytatjuk a délutáni műszakot. Június 3-a van, szerda, rengeteg témát kell még megbeszélnünk, például, hogy akár többszörösére is kitágulhat a gyomor egy nagyobb étkezés után, ezt használják ki azok, akik ilyen versenyeken vesznek részt, rendkívül érdekes, ahogy a testünk működik, és ülve is végezhető egy gyakorlat, ez pedig segíthet a vércukorszint csökkentésében, irodában dolgozók előnyben ennél a témánál. MC Hammer készülődik 15 óra után, You Can't Touch This. Természetes, hogy ezt a dalukat játszom már is a 90-es évekből, itt a délutáni műszakban. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

97.7 Trio FM mellettet szól. Egy egyszerű, ülve is végezhető gyakorlat segíthet mérsékelni a vércukorszint étkezés utáni kiugrásait. Egy kutatás szerint már az is kedvező hatású lehet, ha valaki fél óránként néhány percig megdolgoztatja a várdiában található szoleusz izmot. A módszer lényege, hogy ülő helyzetben ritmikusan feszítjük és lazítjuk a vádlit, vagyis a sarkat emelgetjük, miközben a talp előső része a földön marad. A kutatás szerint ez a mozgás segíthet a vérből származó glükóz felhasználását, így mérsékelheti a vércukorszint ingadozását. A gyakorlat különösen hasznos lehet azoknak is, akik sokat ülnek, például irodai munkát végeznek. Próbálják csak ki! Baby Don't Hurt Me, David Guetta, Anne-Marie és Coi Leroy érkezik!

97.7 Trio FM melletted szól. Fél négy után folytatjuk friss jársági hírekkel minden, ami az ítélőket érdekelheti. Most fog elhangozni Kisnémetné Király Évától. Rögtön utána pedig rudimentális Ed Sheeran fognak össze, hogy egy 2015-ös slágert adjanak itt elő nekünk. A Laid All On Me-t. Utána pedig lesz egy nagyon érdekes témánk, méghozzá az evés versenyek, vagy az evő versenyek. Sokan nem tudják, hogy működnek, és hogy egyáltalán hogy lehet ezeket túlélni. Megmutatom majd én is, vagy leginkább beszélek róla, mert nem kockáztatnék. Tartsanak velünk!

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Ixid modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben, a JP Autó szalonjában, vagy online a jpauto.hu/kia oldalon.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ne engedje, hogy a hőség tönkretegye az utazást. A Regát BT segít, hogy autója klímája tökéletesen hűtsön a legforróbb napokon is. Vállaljuk személyautók és haszongépjárművek klímájának töltését, szakszerű javítását, az ózongenerátoros tisztítással pedig garantáljuk a friss és baktériummentes levegőt. Éljen a remek lehetőséggel és készüljön fel a nyárra kényelmesen. Kérjen időpontot a 0630 963 0539-es telefonszámon. Szeretettel várjuk telephelyünkön, Jászteleken, a Dózsa György út 77 szám alatt. Regát BT. Hűsítő kényelem minden úton.
5: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnémetné Királyéva. Megkeserítette a jász kísérjek mindennapjait egy helyi tolvaj. A gyanú szerint a 30 éves munkanélküli férfi számos lopást elkövetett a településen, majd a megszerzett tárgyakat eladta és abból fedezte mindennapi kiadásait. Elektronikai felszereléseket, kéziszerszámokat, ruhaneműket lopott, de több olyan hely is volt, ahol megzavarták cselekményében. Összesen 7 lopás vagy kísérlet köthető hozzá. A legtöbb helyszínen tetőbontással jutott be a házakba, melléképületekbe, volt olyan ingatlan, ahol kétszer is járt. A jászapáti rendőrös munkatársai elfogták és előállították, majd 7 rendbeli, üzletszerűen elkövetett lopás miatt hallgatták ki. Őrizetbe vételét követően letartóztatását kezdeményezték. Katonai tiszteletadás mellett átadásra került a megújult II. Világháborús katonai parcella a Jászberényi Szent Imre temetőben. Marús Roland, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum ezredes parancsnoka, illetve Budai Lóránt Jászberény polgármestere mondtak megemlékező beszédet a II. Világháborús hősi emlékmű avatásán. A rendbehozott katonai parcellában, a Jászberényben és környékbeli harcokban elesett, a hadikórházakban, illetve hadifogoly táborokban elhunyt magyar és német katonákat temették el. Az előzetes feltárás a Hadtörténeti Intézettel, a Városvédői Szépítő Egyesülettel és az önkormányzattal együttműködve valósult meg, melynek során 133 testet sikerült kiemelni. Közülük csupán 3 honvédről sikerült megállapítani a személy azonosságukat. Az újratemetés során 22 mészkőből készült kereszt és 2 hármas halmos neveket tartalmazó gránit emlékmű tiszteleg az elhunyt hősök emléke előtt. Budai Lóránt polgármester beszédében felidézte, hogy a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum 3 évvel ezelőtt kereste meg az önkormányzatot, hogy feltárják és méltó módon rendezzék a katonai sírhelyeket Jászberényben.
8: Magyarországon a II. Világháborúban több mint 350 ezer katona vesztette életét, és közülük közel 150-re itt emlékezünk ma. Közel 150 ember, akiről szinte nem tudtunk semmit. Mégis vigyáztunk rájuk és őriztük álmaikat. És hogy ne maradjanak örökké a néptelenség homályában, 2023-ban én már 3 esztendeje fölkeresett bennünket a Hadtörténeti Intézet Múzeum, amiért nagyon nagy köszönet jár ezúton is. De tudjuk meg, hogy kik ők, és kapják vissza nevüket, becsületüket. 3 évnyi munka 2 különböző felvonásban. A 133 embernél még több név került föl márvány tömbökre, ami azt jelenti, hogy jóval több ember nyugszik itt, mint amit akár korábban feltételeztünk. 186 név, akit hiába vártak haza, aki életét adta a hazáért, még akkor is, hogyha lehet, hogy nem mér neki harcban, hanem hadifogói táborban, de mégiscsak 186 ember, akit gyermeke, édesapja, nagyapja hiába várt haza, és én azt gondolom, hogy ezzel a mai nappal hazatértek. Én nagyon-nagyon köszönöm a kezdeményezést, az anyagi támogatást, hiszen mondjuk ki, hogy ez közel 8 millió forintjában került. Ez a mai nap, hogy itt lehetünk. Valóban egy társadalmi összefogás történt itt. A minisztérium részéről, az önkormányzat részéről, a diákok részéről, a tanárok részéről, a vállalkozók részéről, és mindenki részéről, aki ebbe csak egy picit is beletett.
7: Maruzsa Roland a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum ezredes parancsnoka beszédében emlékeztetett. Generációk nőttek fel a II. Világháború óta, de a kollektív tudatban mégis élénken él a világégés emlékezete. Minden nemzet erkölcsi feladata, hogy ápolja és őrizze hősi halott katonáinak emlékét.
9: Itt ma azokra a katonákra emlékezünk, akiknek Jászberényben a Szent Imre temető lett a végső nyughelye. Hosszú közös munka eredménye, hogy itt állhatunk a szépen falított katonai parcellában, és méltó emlékezhetünk az elesett katonákra. A parcellában a korabeli veszteséget dokumentumok szerint a környékbeli harcokban elesett, valamint a városban működő hadikórházokban, illetve hadifogoly táborban elhunyt magyar és német katonákat temettek el. De az itt nyugvó fontos létszámáról nem állt rendelkezésre információ. A városvezetéssel és a Jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesülettel történt előzetes egyeztetés után 2023. áprilisában kezdtük meg a feltárást. A munka során 6 temetési sorban 27 egyéni sír, 22 tömegsír tártak fel a munkatársak, és összesen 133 fő földi maradványát sikerült kiemelni és dokumentálni. Köztük két német katonáit is. A parcella újjáépítése két ütemben valósult meg, amelyet a Városvédő és Szépítő Egyesület a Hadtörténeti Intézet és Múzeum pénzügyi és szakmai támogatásával hajtott végre. A parcellában 2024-ben 22 darab mészkőből készült kereszt, a parcella közepén húzódó 18 méteres járda, majd 2026-ban két darab úgynevezett hármas halmos alakú gránit emlékű került kihelyezésre, és ezekre kerültek föl a katonáknak a nevei. Ez a parcella pedig ebben a formájában most már méltó teret, módot és lehetőséget ad arra, hogy a kedeletet lerúgassuk az itt eltemetett katonák előtt.
7: Györfi Mihály Szolnok polgármestere a közösségi médiában tudatta, hogy szabad a jármű forgalom, megnyitják a Kossuth teret munkanapokon az autók előtt. Ez már meg is történt, és a Szent István híd munkálatai miatti torlódások enyhítése miatt döntöttek így. Karbantartási munkálatokat végez ugyanis a Szent István hídon a Magyar Közút Nonprofit ZRT. Mivel a munkálatok csúcsidőben jelentős torlódást okoznak a városban, a forgalmi helyzet enyhítése és a közlekedés megkönnyítése érdekében a munkálatok időtartama alatt munkanapokon ideglenesen megnyitják a Kossuth teret a gépjármű forgalom előtt reggel 6 óra és este 8 óra között. Nyugat felől vastagszik a felhőzet, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon valószínű. Egy nyugatról, délnyugatról, kelet felé haladó csapadékzónából a záporok és az ivatarok mellett kiemelten a Dunántúlon, illetve a Duna-Tisza közén helyenként tartós eső is várható, a zivatarokat kiemelten a középső ország részben felhőszakadás is kísérheti. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: 97.7 Trio FM mellettet szól. Tudták, hogy egy nagyobb étkezés után a gyomor akár többszörösére is kitágulhat? A szakértők szerint egy üres felnőtt gyomor nagyjából fél literes, de evés közben akár 1-2 liter ételt és folyadékot is képes befogadni. Szélsőséges esetekben, például versenyevőknél, a gyomor térfogata akár 4 literesre is nőhet. A gyomor rugalmasságát, a sima izomzat és a belső redők biztosítják. Így az ételbe érkezésekor tágulni tud. Túlevés gyakran akkor fordul elő, ha valaki gyorsan eszik, stresszel, vagy közben például tévét néz és nem figyel a jól lakottság jeleire. A szakértők szerint érdemes lassítani és várni legalább 15 percet, mielőtt újra szedünk. Túlevés után nem ajánlott lefeküdni, inkább egy könnyű séta segítheti az emésztést. Szóval későn ne vágjanak bele. Taylor Swift, Anti-Hero című dalával folytatjuk.

97.7 Trio FM melletted szól. Fél idejéhez érkeztünk a mai délutáni műszaknak, bízom benne, hogy sokan velünk tartanak a következő két órában is, hogy megpörgessük a munkaidőt, közben hozom majd a legnagyobb slágereket és a jásság legnagyobb kedvenceit. Friss hírek jönnek most, rövid reklám, és hogy bebizonyítsam az előző állításomat, a Green Day zenél majd az óranyitányaként. Hozzák a Boulevard of a Broken Dreams című dalukat.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Figyelem, Jászberi! Újra Pornograszt koncert a városban. Június 13-án szombaton este 9-től hatalmas bulival várunk mindenkit a Jépi Arena udvarban. Igazi örömzene, felszabadult hangulat vár rád, ahol felcsendülnek a legnagyobb Pornograszt slágerek. Az est házigazdái pedig Wedding Disco és a Gentleman zenekar. Szerezd be a jegyedet időben online vagy a Szatócs parfümben a piac téren. Ne maradj le! Június 13. szombat este 9 óra, Jépi Arena udvar. Ez nem csak koncert, ez élmény.
3: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
4: A Főtéri Optikában most te döntöd el, hogy a 40% keretkedvezményt, vagy a 40% lencsekedvezményt kéred új szemüvegedhez.
5: Multifokális vagy irodai lencse.
4: Fényre sötétedő vagy dioptriás napszemüveg lencse.
5: Válasz látás szakértőink segítségével Zeiss szemüveg lencseink közül szuperáron új szemüvegedhez a Főtéri Optikától.
4: Jászberény, Lehel vezértér 16.
5: Telefon 57 412 764.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: A magyar-francia kapcsolatok megerősítéséről tárgyalt Párizsban a miniszterelnök. Robotpostás jelent meg Ljubljana utcáin. Holnap ismét napos idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak ad munkát. A kormányfő azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást az október 23-ai megemlékezésen írják is alá. A francia elnök pedig azt mondta, a magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, ami azt is jelzi, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. Pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt Facebook oldalán azt írta, Budapesten több kórházat is bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba és célzott ösztönzőket építenek be a rendszerbe. A tárcavezető hozzátette, miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, az akut ellátás megerősítését és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tételét. A gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és a megtévesztő kampányhirdetések betiltását kezdeményezi a Tisza párt három parlamenti képviselője. A javaslat szerint a jövőben tilos lenne választási plakátokat kihelyezni villanyoszlopokra, fákra vagy reklámhálókra, és a jogsértő tartalomról a média tanács döntene. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. A Gödi akkumulátorgyár üzemeltetője közölte, az első, május végi zajmérések adatai már elérhetőek a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A cég tájékoztatása szerint a részletes környezetvédelmi dokumentációkat a jövőben a hamarosan induló új honlapjukon is folyamatosan megosztják majd a lakossággal. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a csomagforgalom az elmúlt években jelentősen megnőtt, miközben egyre nagyobb kihívást jelent a munkaerőhiány és a környezetvédelmi célok teljesítése. Ennek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Munkahelyen, útközben vagy otthon, ez a délutáni műszak.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. 16 óra után pörgünk tovább, hogy mi hamarabb belérkezzen a pihenés ideje. A mai nap vége, és ezzel természetesen a legjobb dalokat is játszom. Jönnek a Jássák kedvencei, friss hírek fél ötkor, de előtte még lesz egy témánk, ami most már kifejezetten a nyárhoz kapcsolódik, illetve mind a kettő ebben az órában gyorsan életveszélyessé válhat ugyanis a parkoló autó hősége. Ideje ismét figyelmeztetnem a hallgatókat erre a problémára, és van egy nagyon egyszerű trükk, amivel a lakásban lévő hőséget is tudjuk egy picit csökkenteni, akár légkondicionáló nélkül. Jövök, és már is elárulom, közben ne felejtsék el elérhetőségünket 06 30 301 22 77, ez lesz az SMS Viber számunk, Doecsi pedig készülődik 16 óra után, az Anxiety című dalát játsza.
1: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

97.7 Trio FM melletted szól. Akár fél óra alatt is életveszélyes hőség alakulhat ki egy napon parkoló autóban. Egy német autóklub mérései szerint egy védelem nélkül hagyott autó utastere 30 perc után 53 fokra, másfél óra alatt pedig csak nem 60 fokra melegedett. A leghatékonyabb árnyékolási megoldás az autó ablakainak kívülről takaró védőhúzata volt, amely körülbelül 16 fokkal csökkentette a belső hőmérsékletet. A külső szélvédő árnyékoló is jól teljesített, míg a belülről felhelyezett napellenző kevésbé volt hatékony. A szakemberek figyelmeztetnek, gyereket vagy állatot még néhány percre sem szabad egyedül hagyni az autóban, erre figyeljenek oda. Bon Jovi's My Life című klasszikusával folytatjuk.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Fél öt után folytatódik a délutáni műszak friss jársági hírekkel. Minden, ami az itt élőket érdekelheti, Kisnémetné Király Évától ne hagyják ki. Aztán rögtön a hírek után Harry Styles is zenél, 2022-ben nagyot ment ez a dala, és azóta sem mondtuk meg. As it was, hallgassunk bele! No, it's not the same as it was.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Chuck Berry azt mondta róla, ő a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam. Június 12-én, pénteken, Jászberénybe érkezik Deák Bill Gyula és a Rossz Vér turné. Egy hang, ami mögött évtizedek lüktetnek. 20 órakor fellép Ferenci György és a Racka Jam, majd Bill és a zenekara, ahol vendég Tátrai Tibor gitárlegenda. Ez nem egy csak még egy koncert, ez találkozás, igazi blues, ahol minden dal egy újabb történet. Találkozzunk június 12-én este 8-kor a Jászberényi Székely Mihály szabadtéri színpadon. Jegyek az eventim.hu oldalon. Vár mindenkit szeretettel Ferenci György és a Racka Jam, Tátrai Tibor, illetve Deák Bill Gyula és zenekara.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Települési kategóriájában az élen végzett jászárok szállása kihívás napi teljesítményével. A kihívás napja 1982-ben Kanadából indult, majd meghonosodott Európában és szerte a világon. Célja a mozgásra, sportolásra és az egészséges életmódra való ösztönzés. Magyarországon 1991 óta tart a vetélkedés a legsportosabb címek elnyerésére. Az ifjúsági tanács szervezésében jászárok szállás ebben az évben is bizonyította, hogy a mozgás élmény és közösség formáló erő is. A szervezők minden korosztályt lendületbe hoztak, több helyszínen számos sportolási lehetőség és mozgásforma várta a kezdeményezéshez csatlakozókat. Többek között torna, séta, darts, manótorna, babakocsis séta, szenior örömtánc, pontvadászat, foci, nyugdíjas torna, kismotorozás, kézilabda, balett, kerékpározás, foci, zumba, mazsoret, társastánc, néptánc, kempó és erőemelés váltotta egymást. A verseny lényege, hogy a települések lakosság arányosan gyűjtsenek minél több 15 perces sportaktivitást. A szervezők és önkéntesek összehangolt munkája, valamint a résztvevők lelkesedése meghozta a közös sikert. Jászárok szállás győzött a 3000 és 8000 fő közötti települések kategóriájában. A zárszámadás elfogadása és a helyi civil szervezetek támogatása mellett egy rendhagyó politikai kezdeményezésről is döntött soron kívül ülésén a Jász-Nagykunszolnok vármegyei közgyűlés. A képviselők határozata alapján az őszi ülésszakra meghívják a térség összes, az áprilisi választásokon mandátumot szerzett országgyűlési képviselőjét. A tanácskozáson kiemelt szerepet kapott a helyi civil szféra és az alapítványok anyagi segítése. A közgyűlés a korábbi évek hagyományait követve 2026-ban is külön keretet különített el a vármegyei egyesületek, önkormányzatok és közösségi programok megsegítésére, amelyeknél az odaítélt összegek mértéke átlagosan 50 ezer forint. Dr. Fazekas Gyula Gábor a közgyűlés elnöke hangsúlyozta, a kezdeményezettek köre rendkívül sokszínű. A vármegyei forrásokból így idén is jut anyagi segítség többek között sport és nyugdíjas rendezvények megszervezésére, valamint a nagyobb látogatottságú falunapok és városi ünnepségek lebonyolítására is. A vármegyei közgyűlés tárgyalt az idei évi falu és tanyagondnoki képzés lebonyolításáról is. Mint elhangzott, az illetékes gondnokok képzését a vármegyei önkormányzatnak kell ellátnia, a képzés költségét az önkormányzat és az állam közösen vállalja át. Kiderült, eddig vármegyénkben két fő jelentkezett a képzésre. 2026-ban is sikeres volt a hagyományőrző disznóvágás jászkíséren. A szervezők a napokban döntöttek jótékonysági célokat szolgáló rendezvény bevételének felosztásáról. Az eredményekről Köntés Mihály a jótékonysági rendezvény egyik szervezője számolt be. Az online voksoláson a gyermekjátékok kapták a legtöbb szavazatot, míg a helyszínen a szavazók többsége a közösségi programokat támogatta. A jászkíséri hagyományőrző disznóvágás szervezői végül a két közösségi akaratot figyelembe véve döntöttek úgy, hogy a befolyt összeget megosztják a gyermekintézmények és a közösségi programok között. Összesen 1 millió 888 ezer forint támogatást adtak át az alábbiak szerint, a bölcsőde 120 ezer forint támogatásban részesült, az óvoda három tagintézménye összesen 340 ezer forintot kapott, az általános iskola alsó és felső tagozatát szintén 340 ezer forinttal támogatták, közösségi programsorozatra 800 ezer forintot biztosítanak, míg a helyi víradó közösséget 288 ezer forinttal segítik. Nyugat felől vastagszik a felhőzet, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon valószínű. Egy nyugatról, délnyugatról kelet felé haladó csapadékzónából a záporok és az ivatarok mellett kiemelten a Dunántúlon, illetve a Duna-Tisza közén helyenként tartós eső is várható, a zivatarokat kiemelten a középső ország részben felhőszakadás is kísérheti. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. Klíma nélkül is sokat lehet tenni azért, hogy nyáron kevésbé melegedjen fel a lakás. A leghatékonyabb módszer azt hiszem, ha már eleve nem engedjük be a meleget az otthonunkba. Ebben segíthet a redőny, a sötétítő függöny vagy más külső árnyékoló, mert lassítja a helyiségek felmelegedését. A redőnyt érdemes még azelőtt lehúzni, hogy az ablakot közvetlenül érné a napfény. A keleti fekvésű szobákban már reggel, a nyugati oldalon inkább délelőtt fontos az árnyékolás. A módszer különösen hatékony, ha a kora reggel és késő este alaposan átszellőztetjük a lakást. Freddy érkezik, Fehérvári Gábor, Alfréd és a Pioneer 2016-ból.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Újabb óra ért véget, de ne aggódjanak, nem búcsúzunk még. Jön a mai délutáni műszak záró etapja, csak a legjobbakkal, az önök kedvenceivel és sok-sok érdekes témával. Friss hírek előtte viszont, és aztán rögtön az óra nyitányaként Katy Perry zenél, és a Lifetimes.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol!

0: Autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
1: Ez volt a reklám.
2: A Trio FM hírei.
3: Holnap ismét napos idő lesz. A magyar-francia kapcsolatok megerősítéséről tárgyalt Párizsban a miniszterelnök. Robotpostás járja a szlovén főváros utcáit. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak ad munkát. A kormányfő azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást az október 23-ai megemlékezésen írják is alá. A francia elnök pedig azt mondta, a magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, ami azt is jelzi, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. A magas színvonalú szakemberképzés kulcsfontosságú a magyar honvédség feladatainak sikeres ellátásához, jelentette ki a honvédelmi miniszter, miután látogatást tett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán azt írta, a magyar honvédség és az egyetem közös célja, hogy felkészült, elhivatott és korszerű tudással rendelkező szakemberek szolgálják Magyarország biztonságát. Pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt Facebook oldalán azt írta, Budapesten több kórházat is bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba és célzott ösztönzőket építenek be a rendszerbe. A tárcavezető hozzátette, miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, az akut ellátás megerősítését és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tételét. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. Az első, május végi zajmérések adatai már elérhetőek a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A cég tájékoztatása szerint a részletes környezetvédelmi dokumentációkat a jövőben a hamarosan induló új honlapjukon is folyamatosan megosztják majd a lakossággal. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti és a keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Munkahelyen, útközben vagy otthon, ez a délutáni műszak.

97.7. Trio FM mellettet szól. 17 óra után robogunk tovább a mai délutáni műszakban. A Klotildok ünnepelnek, igen ritka név, de hogyha ismernek ilyen nevű hölgyet, akkor mindenképpen köszöntsék fel ma, június 3-án, szerdán, ne felejtkezzenek el róluk, talán éppen ezért örülni fognak neki. Beszélünk majd egy nagyon különös történetről, méghozzá egy olyan brit férfiről, aki 3 napot élt túl egyedül egy lakatlan szigeten, azt is elmondom majd, hogyan sikerült mindez neki. És nem mindenkinek elég a napi 8 óra alvás, ez sem egy friss felfedezés, de azt hiszem, hogy erről keveset beszélünk. Imagine Dragons és a Believer pedig az a dal, amivel folytatjuk 17 óra után itt a délutáni műszakban.

97.7 Trio FM mellettet szól. Három napot töltött egyedül egy lakatlan szigeten egy brit férfi élelem és ivóvíz nélkül. A Mirror beszámolója szerint a 45 éves Paul Bowness Panama partjaitól, mintegy 100 kilométerre a Pearl szigetek egyik eldugott földdarabján vállalt extrém túlélő túrát. Mindössze egy kés, egy első segélycsomag és egy vészhelyzeti walkie-talkie volt nála. A férfi pálmalevelekből épített menedéket kókuszvízzel próbálta csillapítani a szomját és halászott, hogy életben maradjon. Elmondása szerint 5 órát dolgozott egyetlen halért. Az első napon nem jutott élelemhez, a másodikon pedig a dagály tönkretette a menedékét. A harmadik napra már jobban alkalmazkodott a körülményekhez, és 2 halat is fogott. A férfi szerint a szigeten értette meg igazán. Mennyi minden természetesnek veszünk a hétköznapokban, és lássuk be, lehet, hogy van benne igazság. Pink, Never Gonna Not Dance Again, ezzel a dallal folytatjuk.

97.7 Trio FM mellettet szól. 17:30 után folytatódik a délutáni műszak az önök kedvenceivel, a Jássák kedvenc dalaival. Remélem velem tartanak, mert most friss helyi információk következnek. Kisnémetné király Évától rövid reklám, aztán a hírek után a Limp Bizkit zenél. Behind Blue Eyes, ezt régen hallgattuk meg. Az óra második felében pedig arról fogunk beszélgetni, hogy bizony nem mindenkinek elég a 8 óra alvás. No.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Az önmárka kereskedése Zakar és Társa Kft. Cegléd, külső Jászberény út 48, zakarautó.hu.
4: 18. Tatai Patara, törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
5: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
7: Elképesztő női energiák és őszinte mondani való. Megjelent Metzker, Viki, Nagy Bogi és Miss Mood közös dala az Éden. Keresd a digitális zenei felületek.

0: Ez volt a reklám.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Összefogással újult meg a katonai parcella a Jászberényi Szent Imre temetőben. Megnyitják Szolnokon a Kossuth teret munkanapokon az autók előtt. Őrizetben a jászkíséri tetőbontó betörő. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kis Németné Király Éva. Katonai tiszteletadás mellett átadásra került a megújult II. Világháborús katonai parcella a Jászberényi Szent Imre temetőben. Marús Roland, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum ezredes parancsnoka, illetve Budai Lóránt Jászberény polgármestere mondtak megemlékező beszédet a II. Világháborús hősi emlékmű avatásán. A rendbehozott katonai parcellában, a Jászberényben és környékbeli harcokban elesett, a hadikórházakban, illetve hadifogoly táborokban elhunyt magyar és német katonákat temették el. Az előzetes feltárás a Hadtörténeti Intézettel, a Városvédő és Szépítő Egyesülettel és az önkormányzattal együttműködve valósult meg, melynek során 133 testet sikerült kiemelni. Közülük csupán 3 honvédről sikerült megállapítani a személy azonosságukat. Az újratemetés során 22 mészkőből készült kereszt és 2 3-as halmos neveket tartalmazó gránit emlékmű tiszteleg az elhunyt hősök emléke előtt. Budai Lóránt polgármester beszédében felidézte, hogy a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum 3 évvel ezelőtt kereste meg az önkormányzatot, hogy feltárják és méltó módon rendezzék a katonai sírhelyeket Jászberényben.
3: Magyarországon a II. Világháborúban több mint 350 ezer katona vesztette életét, és közülük közel 150-re itt emlékezünk ma. Közel 150 ember, akiről szinte nem tudtunk semmit. Mégis vigyáztunk rájuk és őriztük álmaikat. És hogy ne maradjanak örökké a néptelenség homályában, 2023-ban én már 3 esztendeje fölkeresett bennünket a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, amiért nagyon nagy köszönet jár ezúton is. De tudjuk meg, hogy kik ők, és kapják vissza nevüket, becsületüket. 3 évnyi munka 2 különböző felvonásban. A 133 embernél még több név került föl márvány tömbökre, ami azt jelenti, hogy jóval több ember nyugszik itt, mint amit akár korábban feltételeztünk. 186 név, akit hiába vágtak haza, aki életét adta a hazáért, még akkor is, hogyha lehet, hogy nem még neki harcban, hanem hadifogói táborban, de mégiscsak 186 ember, akit gyermeke, édesapja, nagyapja hiába vágt haza, és én azt gondolom, hogy ezzel a mai nappal hazatértek. Én nagyon-nagyon köszönöm a kezdeményezés, az anyagi támogatás, hiszen mondjuk ki, hogy ez közel 8 millió forintjában került. Ez a mai nap, hogy itt lehetünk, valóban egy társadalmi összefogás történt itt. A minisztérium részéről, az önkormányzat részéről, a diákok részéről, a tanárok részéről, a vállalkozók részéről, és mindenki részéről, aki ebben csak egy picit is beletett.
2: Maruzsa Roland, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum ezredes parancsnoka beszédében emlékeztetett. Generációk nőttek fel a II. Világháború óta, de a kollektív tudatban mégis élénken él a világégés emlékezete. Minden nemzet erkölcsi feladata, hogy ápolja és őrizze hősi halott katonáinak emlékét.
4: Itt ma azokra a katonákra emlékezünk, akiknek Jászberényben a Szent Imre temető lett a végső nyughelye. Hosszú közös munka eredménye, hogy itt állhatunk a szépen falított katonai parcellában, és méltóan emlékezhetünk az elesett katonákra. A parcellában a korabeli veszteséget dokumentum szerint a környékbeli harcokban elesett, valamint a városban működő hadikórházokban, illetve hadifogoly táborban elhunyt magyar és német katonákat temettek el. De az itt nyugvó fontos létszámáról nem állt rendelkezésre információ. A városvezetéssel és a Jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesülettel történt előzetes egyeztetés után 2023. áprilisában kezdtük meg a feltárást. A munka során 6 temetési sorban 27 egyéni sír, 22 tömegsír tártak fel a munkatársak, és összesen 133 fő földi maradványát sikerült kiemelni és dokumentálni, köztük 2 német katonáit is. A parcella újraépítése 2 ütemben valósult meg, amelyet a Városvédő és Szépítő Egyesület a Hadtörténeti Intézet és Múzeum pénzügyi és szakmai támogatásával hajtott végre. A parcellában 2024-ben 22 darab mészkőből készült kereszt, a parcella közepén húzódó 18 méteres járda, majd 2026-ban 2 darab úgynevezett 3-as halmos alakú gránit emlékű került kihelyezésre, és ezekre kerültek föl a katonáknak a nevei. Ez a parcella pedig ebben a formájában most már méltó teret, módot és lehetőséget ad arra, hogy a kegyeletet lerúgassuk az itt eltemetett katonák előtt.
2: Györfi Mihály Szolnok polgármestere a közösségi médiában tudatta, hogy szabad a járműforgalom, megnyitják a Kossuth teret munkanapokon az autók előtt. Ez már meg is történt, és a Szent István híd munkálatai miatti torlódások enyhítése miatt döntöttek így. Karbantartási munkálatokat végez ugyanis a Szent István hídon a Magyar Közút Nonprofit ZRT. Mivel a munkálatok csúcsidőben jelentős torlódást okoznak a városban, a forgalmi helyzet enyhítése és a közlekedés megkönnyítése érdekében a munkálatok időtartama alatt munkanapokon ideglenesen megnyitják a Kossuth teret a gépjármű forgalom előtt reggel 6 óra és este 8 óra között. Megkeserítette a jászkísériek mindennapjait egy helyi tolvaj. A gyanú szerint a 30 éves munkanélküli férfi számos lopást elkövetett a településen, majd a megszerzett tárgyakat eladta és abból fedezte mindennapi kiadásait. Elektronikai felszereléseket, kéziszerszámokat, ruhaneműket lopott, de több olyan hely is volt, ahol megzavarták cselekményében. Összesen 7 lopás vagy kísérlet köthető hozzá. A legtöbb helyszínen tetőbontással jutott be a házakba, melléképületekbe, volt olyan ingatlan, ahol kétszer is járt. A jászapáti rendőrös munkatársai elfogták és előállították, majd hétrendbeli, üzletszerűen elkövetett lopás miatt hallgatták ki. Őrizetbe vételét követően letartóztatását kezdeményezték. Nyugat felől vastagszik a felhőzet, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon valószínű. Egy nyugatról, délnyugatról kelet felé haladó csapadékzónából a záporok és az ivatarok mellett kiemelten a Dunántúlon, illetve a Duna-Tisza közén helyenként tartós eső is várható, a zivatarokat kiemelten a középső ország részben felhőszakadás is kísérheti. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM melletted szól. Az alvásigény életkoronként eltérő, ezért nem igaz, hogy mindenkinek pontosan napi 8 óra pihenésre van szüksége. A National Sleep Foundation ajánlásai szerint a csecsemőknek akár napi 14-17 óra alvás is kellhet, a kisgyerekeknek 11-14 óra, az iskoláskorúaknak 9-11 óra, a serdülőknek pedig 8-10 óra ajánlott. A legtöbb felnőtt számára napi 7-9 óra alvás számít ideálisnak, míg 65 év felett általában 7-8 óra pihenésre van szükség. A tartós kialvatlanság növelheti az elhízás, a kettes típusú cukorbetegség, a szív- és érrendszeri betegségek és a depresszió kockázatát is. A pihentető alváshoz fontos a rendszeres lefekvési idő, a képernyők kerülése, a mozgás és a nyugodt hálószoba. Erre kell odafigyelni. Most pedig a legjobb dalokra. 2026-ból a legújabb kedvencünk Miley Cyrusé, Dream.

97.7 Trio FM mellettet szól. Véget ért egy újabb óra, és már a búcsúzunk a délutáni műszaktól. Ne csüggedjenek, pénteken ismét találkozunk 2-től este 6-ig. Csak a legjobbak szólnak majd akkor is. Bízom benne, hogy velem tartanak. Holnap reggel Pálinkás Zsolt ébreszti önöket. A mai búcsúdalom pedig a Purple Disco Machine-től szól majd. Ez lesz a Substitution 2023-ból. Rögtön utána pedig friss hírekkel folytatjuk. Köszönöm, hogy velem rádióztak az elmúlt néhány órában. Legyen nagyon szép estéjük, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Zsupos Ági vagyok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Te sem bírsz már a hőséggel? Élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be Wi-Fi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 139.900 forinttól. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Stílusos és innovatív autóra vágysz? Szerezd meg az új Kia Ixid modellet készletről azonnal a JP Autónál. Most akár 20% kedvezménnyel, már 7.499.000 forinttól lehet a tiéd. Részletek Jászberényben, a JP Autó szalonjában, vagy online a jpauto.hu/Kia oldalon.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Holnap ismét napos idő lesz. A magyar-francia kapcsolatok megerősítéséről tárgyalt Párizsban a miniszterelnök. Újabb zalaegerszegi utcákon találtak azbesztes kőzózalékot. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45.000 magyarnak ad munkát. A kormányfő azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást az október 23-ai megemlékezésen írják is alá. A francia elnök pedig azt mondta, a magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, ami azt is jelzi, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. A magas színvonalú szakemberképzés kulcsfontosságú a Magyar Honvédség feladatainak sikeres ellátásához, jelentette ki a honvédelmi miniszter, miután látogatást tett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán azt írta, a Magyar Honvédség és az egyetem közös célja, hogy felkészült, elhivatott és korszerű tudással rendelkező szakemberek szolgálják Magyarország biztonságát. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. Az első, május végi zajmérések adatai már elérhetőek a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A cég tájékoztatása szerint a részletes környezetvédelmi dokumentációkat a jövőben a hamarosan induló új honlapjukon is folyamatosan megosztják majd a lakossággal. Újabb területeken mutatták ki az azbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is azbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Balait Zoltán, a város polgármestere közösségi oldalán közölte, a munkálatok miatt útlezárások is lesznek, az autóbusz forgalmat is elterelik. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. Sokfelé élénk lesz a szél, helyenként meg is erősödhet. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most!
9: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Ez a Trió FM, a jásság rádiója. Közösségi összefogással szépült meg a környezet a Jászberényi Réhely utcában. Egy Európai Uniós program keretében a helyi diákok növényültetéssel vettek részt olyan korszerű bioszűrőrendszer kialakításában, amely hatékonyan gyűjti és szűri az esővizet. Már is következnek a részletek Kisnémetné királyévától.
2: Közösségi eseményre került sor Jászberényben a Réhely utcában, az Interreg Central Europe program keretén belül, amely az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg Jászberény több helyszínén. A projekt során az egymi diákjai az utca egyik árok szakaszán megvalósuló úgynevezett bioszvél módszer kivitelezési munkájához kapcsolódó növényültetésen vettek részt. Bárcini Kulcsár Júlia, intézményvezető.
3: Mi nagyon nagy gondot fordítunk a környezeti nevelésre, a fenntarthatóság pedagógiájára, és működtettünk ökoszakköröket, ökocsoportokat, ami keresztül a gyerekek elsajátíthatják, hogy hogyan tudnak segíteni a környezetért, mit tudnak tenni ők maguk is. És talán ez az egyetlen egy olyan igazi pont, amiben maximálisan kiteljesedhetnek, és tulajdonképpen olyan sikereket érhetnek el, mint a többi gyermek. Mi iskolakertet is működtetünk az intézményben, és az iskolakertünkben különféle növényszaporításokat végzünk, és ezekből a növényekből a gyerekek hazavisznek, elültetik, és ők pedig otthon vállalnak felelősséget érte. Azon kívül az iskolánk profiljába vág még, hiszen a készségfejlesztő iskolában moduláris képzés folyik, és ott kert és parkápoló, növénytermesztő, udvaros modulokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek, és ezért is tettem én arra ígéretet, hogy a most elültetett növényekért felelősséget fogunk vállalni, és mint egy védnökséget, és a gyerekeknek gyakorlóhelyként is szolgálni fog ez a terület, és én bízom benne, hogy az itt élő lakosság is kedvet kap ahhoz, hogy óvja és védje a környezetét.
2: Az eseményen Budai Lórend polgármester is köszönetet mondott a programban résztvevőknek.
4: Egy polgármester egy város életében azért vannak olyan döntések, lépések, amelyek hosszú távon hozzák meg az eredményt, és azt hiszem, hogy egy jó polgármester legalábbis azt gondolom hosszú távon tervez, és nem csak választástól választásig szeretné jó döntéseket hozni. Na ez is egy ilyen, hogy volt egy lehetőségünk, amit köszönök szépen Zsuzsáiknak és mindenkinek, aki a hivatalban segített ebben, hogy igyekezzünk az egyre kevesebb csapadékvízzel valamit tenni, hogy kicsikét tegyünk a környezetünkért. És előre is köszönöm a felajánlás, hogy a gondozásban is segít az iskola, a tutorgondozás is legalább olyan fontos.
2: A Réhely utcában megvalósuló projekt lényege, hogy növényzettel, talajjal és kavics ágyjal tisztítja és szikkasztja az esővizet, tulajdonképpen egy olyan növényesített árok, amelynek feladata esővíz összegyűjtése és megszűrése, helyben tartása és ezzel a csatornahálózat terhelésének csökkentése, mondta a rádiónak Alvári Csaba főépítész, aki arról is beszámolt, hogy egy nagyszabású, másfél éve futó programról van szó, melynek egyik eleme a Fehértői útnál megvalósuló beruházás volt.
5: Ez a projekt úgy néz ki, hogy több tevékenységből áll, ahol most vagyunk és amit ma csinálunk, ez gyakorlatilag már záró aktusa, ezt megelőzte meg a Fehértői úton. Az a bizonyos vízmegtartó tó, vagy inkább területnek a létesítése. Most pedig a Réhely utcában vagyunk, és itt a csapadékhoz elvezető árok szélesítésével, illetve részleges talajcseréjével és növényesítésével fogjuk szivállapotot létrehozni, ami olyan közeget biztosít, ahol a csapadékvíz jobban be tud szivárogni. Tehát minden ilyen lépésünk a Fehértúji úti is, mert ez is azt a célt szolgálja, hogy a csapadékvízből lehetőleg az eddigi nullához képest lényegesen többet tudunk talajban tartani. Tudni kell erről az egész, hogy ez egy Európai Uniós finanszírozású projekt, és túl azon, hogy mondjuk fizikálisan megvalósítunk valamit, jelesülít ezt az árok szélesítés, illetve a növényesítés, vagy a Fehértúji úti tavacskának nevezett területet, azon túl rengeteg egyéb kötelező tevékenység kapcsolódik hozzá. Tehát ebbe benne van a tudás átadás, a tudás megszerzése. Ennek érdekében kollégák is utaztak már a projektben, mihez nemzetközi projekt a résztvevő partnerekhez, Cseszkebudyajovicétől elkezdve Padován keresztül máshova is, és ők is jönnek meg ide hozzánk egyébként a közeljövőben, azért, hogy bemutatassuk a partnereknek, hogy mi csináltunk ezen a projekten.
2: Alvári Csaba főépítész reményét fejezte ki, hogy a jövőben több hasonló projektet is el tud indítani az önkormányzat saját forrásból, és szorgalmazzák a lakossági részvételt is ezeknél.
5: Azt gondolom, hogy előbb-utóbb bejuthatunk oda, hogy önerőből is, saját szervezésben is tudjuk ezt a részt folytatni. Én a Réhely utcához például fűzök ki a reményeket, hiszen itt nincs másról szó, mint hogy az árok profilozását követően, meg talajcserét követően, ami persze pénzbe kerül természetesen, meg munkába kerül, utána magunk által elhatározott növényesítést végrehajtjuk. Most is ez zajlik, csak most az uniós forrásból. Szeretnénk erősíteni a lakossági részvételt, ezt pedig úgy képzeljük el, nyilván itt is látható, hogy mi történik, de úgy képzeljük el, hogy gyakorlatilag ennek a fenntartásában nem kötelező jellege, félre ne értse senki, hanem inkább önkéntes jellege. Rendezzük a környezetet, a saját környezetünket. Tehát én, mint lakó, érezhetem úgy, hogy ki tudok menni oda, és akár, hogyha látok egy gyomot, akkor azt kiszedem, vagy meglocsolom a növényeket, ha éppen arról van szó. Gondozni fogjuk a területet, tehát ez megint ne szüljön félreértés, tehát ha létrehozunk körülött, azt gondozni is fogjuk, de ettől a lakóknak lehetősége nyílik, akár magukénak is érezni. Ezt szeretnénk legalábbis, hogy érezzék magukénak, hiszen itt a kis mikrokörnyezetben tettünk egy olyan lépést, amely ezt a részt valamilyen szinten rendezi, díszíti, hiszen itt azért egy színes növényvilág alapul majd ki, ha megerősödik. Ennek fenntartásában nyugodtan részt lehet venni, részt vehet bárki. Ezt reméljük.
0: Információk a Jászság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Alapítványok és képzések támogatásáról is tárgyaltak a Vármegyei Közgyűlés rendkívüli ülésén. Országos figyelmet kaphat Jászárok szállás teljesítménye. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. A zárszámadás elfogadása és a helyi civil szervezetek támogatása mellett egy rendhagyó politikai kezdeményezésről is döntött soron kívül ülésén a Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Közgyűlés. A képviselők határozat alapján az őszi ülésszakra meghívják a térség összes az áprilisi választásokon mandátumot szerzett országgyűlési képviselőjét. A tanácskozáson kiemelt szerepet kapott a helyi civil szféra és az alapítványok anyagi segítése. A közgyűlés a korábbi évek hagyományait követve 2026-ban is külön keretet különített el a vármegyei egyesületek, önkormányzatok és közösségi programok megsegítésére, amelyeknél az odaítélt összegek mértéke átlagosan 50 ezer forint. Dr. Fazekas Gyula Gábor, a közgyűlés elnöke hangsúlyozta, a kezdeményezettek köre rendkívül sokszínű. A vármegyei forrásokból így idén is jut anyagi segítség többek között sport és nyugdíjas rendezvények megszervezésére, valamint a nagyobb látogatottságú falunapok és városi ünnepségek lebonyolítására is. A vármegyei közgyűlés tárgyalt az idei évi falu és tanyagondnoki képzés lebonyolításáról is. Mint elhangzott, az illetékes gondnokok képzését a vármegyei önkormányzatnak kell ellátnia, a képzés költségét az önkormányzat és az állam közösen vállalja át. Kiderült, eddig vármegyénkben két fő jelentkezett a képzésre. Települési kategóriájában az élen végzett Jászárok szállása a kihívás napi teljesítményével. A kihívás napja 1982-ben Kanadából indult, majd meghonosodott Európában és szerte a világon. Célja a mozgásra, sportolásra és az egészséges életmódra való ösztönzés. Magyarországon 1991 óta tart a vetélkedés a legsportosabb címek elnyerésére. Az ifjúsági tanács szervezésében Jászárok szállás ebben az évben is bizonyította, hogy a mozgás élmény és közösség formáló erő is. A szervezők minden korosztályt lendületbe hoztak, több helyszínen számos sportolási lehetőség és mozgásforma várta a kezdeményezéshez csatlakozókat. Többek között torna, séta, darts, manótorna, babakocsis séta, szenior örömtánc, pontvadászat, foci, nyugdíjas torna, kismotorozás, kézilabda, balett, kerékpározás, foci, zumba, mazsoret, társastánc, néptánc, kempó és erőemelés váltotta egymást. A verseny lényege, hogy a települések lakosság arányosan gyűjtsenek minél több 15 perces sportaktivitást. A szervezők és önkéntesek összehangolt munkája, valamint a résztvevők lelkesedése meghozta a közös sikert. Jászárok szállás győzött a 3000 és 8000 fő közötti települések kategóriájában. 2026-ban is sikeres volt a hagyományőrző disznóvágás Jászkíséren. A szervezők a napokban döntöttek jótékonysági célokat szolgáló rendezvény bevételének felosztásáról. Az eredményekről Köntés Mihály, a jótékonysági rendezvény egyik szervezője számolt be. Az online voksoláson a gyermekjátékok kapták a legtöbb szavazatot, míg a helyszínen a szavazók többsége a közösségi programokat támogatta. A jászkíséri hagyományőrző disznóvágás szervezői végül a két közösségi akaratot figyelembe véve döntöttek úgy, hogy a befolyt összeget megosztják a gyermekintézmények és a közösségi programok között. Összesen 1.888.000 forint támogatást adtak át az alábbiak szerint, a bölcsőde 120.000 forint támogatásban részesült, az óvoda három tagintézménye összesen 340.000 forintot kapott, az általános iskola alsó és felső tagozatát szintén 340.000 forinttal támogatták, közösségi programsorozatra 800.000 forintot biztosítanak, míg a helyi víradó közösséget 288.000 forinttal segítik. Nyugat felől vastagszik a felhőzet, a legtöbb napsütés a Tiszán túlon valószínű. Egy nyugatról, délnyugatról kelet felé haladó csapadékzónából a záporok és az ivatarok mellett kiemelten a Dunántúlon, illetve a Duna-Tisza közén helyenként tartós eső is várható, a zivatarokat kiemelten a középső ország részben felhőszakadás is kísérheti. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: So you face it with a smile. There is no need to cry. for trifles more than this. Do you still recall my name and the month it all began? Will you release me with a kiss?

0: megjelenítés tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Holnap ismét napos idő lesz. 3 év múlva állhatnak szolgálatba az uniós forrásokból vásárolt motorvonatok. Újabb zalaegerszegi utcákon találtak azbesztes kőzózalékot. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak ad munkát. A kormányfő azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást az október 23-ai megemlékezésen írják is alá. A francia elnök pedig azt mondta, a magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, ami azt is jelzi, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. Jelentős vasútfejlesztést jelentett be a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid közölte, a 16,4 milliárd eurós uniós pénzből legalább 35 új akadálymentes Intercity motorvonatot vásárolnak, amelyek a többi közt Debrecen, Miskolc, Szeged és Pécs felé közlekednek majd. A HÉV esetében 42 korszerű szerelvény beszerzését tervezik. Ezek a H5-ös, a H6-os és a H7-es vonalak teljes járműparkját cserélhetik le. Az új szerelvények várhatóan 2029-ben állhatnak forgalomba. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. Az első, május végi zajmérések adatai már elérhetőek a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A cég tájékoztatása szerint a részletes környezetvédelmi dokumentációkat a jövőben a hamarosan induló új honlapjukon is folyamatosan megosztják majd a lakossággal. Újabb területeken mutatták ki az azbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is azbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Balaidz Zoltán, a város polgármestere közösségi oldalán közölte, a munkálatok miatt útlezárások is lesznek, az autóbuszforgalmat is elterelik. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gumoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnémetnik irányíva. Megkeserítette a JASZ kísérjek mindennapjait egy helyi tolvaj. A gyanú szerint a 30 éves munkanélküli férfi számos lopást elkövetett a településen, majd a megszerzett tárgyakat eladta és abból fedezte mindennapi kiadásait. Elektronikai felszereléseket, kéziszerszámokat, ruhaneműket lopott, de több olyan hely is volt, ahol megzavarták cselekményében. Összesen 7 lopás vagy kísérlet köthető hozzá. A legtöbb helyszínen tetőbontással jutott be a házakba, melléképületekbe, volt olyan ingatlan, ahol kétszer is járt. A jászapáti rendőrös munkatársai elfogták és előállították, majd 7 rendbeli, üzletszerűen elkövetett lopás miatt hallgatták ki. Őrizetbe vételét követően letartóztatták. Kezdeményezték. Katonai tiszteletadás mellett átadásra került a megújult II. Világháborús katonai parcella a Jászberényi Szent Imre temetőben. Marus Roland, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum ezredes parancsnoka, illetve Budai Lóránt Jászberény polgármestere mondtak megemlékező beszédet a II. Világháborús hősi emlékmű avatásán. A rendbehozott katonai parcellában, a Jászberényben és környékbeli harcokban elesett, a hadikórházakban, illetve hadifogoly táborokban elhunyt magyar és német katonákat temették el. Az előzetes feltárás a Hadtörténeti Intézettel, a Városvédői Szépítő Egyesülettel és az önkormányzattal együttműködve valósult meg, melynek során 133 testet sikerült kiemelni. Közülük csupán 3 honvédről sikerült megállapítani a személy azonosságukat. Az újratemetés során 22 mészkőből készült kereszt és 2 hármas halmos neveket tartalmazó gránit emlékmű tiszteleg az elhunyt hősök emléke előtt. Budai Lóránt polgármester beszédében felidézte, hogy a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum 3 évvel ezelőtt kereste meg az önkormányzatot, hogy feltárják és méltó módon rendezzék a katonai sírhelyeket Jászberényben.
3: Magyarországon a II. Világháborúban több mint 350 ezer katona vesztette életét, és közülük közel 150-re itt emlékezünk ma. Közel 150 ember, akiről szinte nem tudtunk semmit. Mégis vigyáztunk rájuk és őriztük álmaikat. És hogy ne maradjanak örökké a néptelenség homályában, 2023-ban én már 3 esztendeje fölkeresett bennünket a Hadtörténeti Intézet és Múzeumért. Nagyon nagy köszönet jár ezúton is. Hogy tudjuk meg, hogy kik ők, és kapják vissza nevüket, becsületüket. 3 évnyi munka 2 különböző felvonásban. A 133 embernél még több név került föl márvány tömbökre, ami azt jelenti, hogy jóval több ember nyugszik itt, mint amit akár korábban feltételeztünk. 186 név, akit hiába vártak haza, aki életét adta a hazáért, még akkor is, hogyha lehet, hogy nem mennek ki harcban, hanem hadifogoly táborban, de mégiscsak 186 ember, akik gyermeke, édesapja, nagyapja hiába várt haza, és én azt gondolom, hogy ezzel a mai nappal hazatértek. Én nagyon-nagyon köszönöm a kezdeményezést, az anyagi támogatást, hiszen mondjuk ki, hogy ez közel 8 millió forintjába került. Ez a mai nap, hogy itt lehetünk. Valóban egy társadalmi összefogás történt itt. A minisztérium részéről, az önkormányzat részéről, a diákok részéről, a tanárok részéről, a vállalkozók részéről, és mindenki részéről, aki ebbe csak egy picit is beletett.
2: Maruzsa Roland, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum ezredes parancsnoka beszédében emlékeztetett. Generációk nőttek fel a II. Világháború óta, de a kollektív tudatban mégis élénken él a világégés emlékezete. Minden nemzet erkölcsi feladata, hogy ápolja és őrizze hősi halott katonáinak emlékét.
4: Itt ma azokra a katonákra emlékezünk, akiknek Jászberényben a Szent Imre temető lett a végső nyughelye. Hosszú közös munka eredménye, hogy itt állhatunk a szépen falított katonai parcellában, és méltóan emlékezhetünk az elesett katonákra. A parcellában a korabeli veszteséget dokumentum szerint a környékbeli harcokban elesett, valamint a városban működő hadikórházokban, illetve hadifogoly táborban elhunyt magyar és német katonákat temettek el. De az itt nyugvó fontos létszámáról nem állt rendelkezésre információ. A városvezetéssel és a Jászberényi Városvédői Szépítő Egyesülettel történt előzetes egyeztetés után 2023. áprilisában kezdtük meg a feltárást. A munka során 6 temetési sorban 27 egyéni sír, 22 tömegsírt tártak fel a munkatársak, és összesen 133 fő földi maradványát sikerült kiemelni és dokumentálni. Köztük két német katonáit is. A parcella újjáépítése két ütemben valósult meg, amelyet a Városvédő és Szépítő Egyesület a Hadtörténeti Intézet és Múzeum pénzügyi és szakmai támogatásával hajtott végre. A parcellában 2024-ben 22 darab mészkőből készült kereszt, a parcella közepén húzódó 18 méteres járda, majd 2026-ban két darab úgynevezett hármas halmos alakú gránit emlékű került kihelyezésre, és ezekre kerültek föl a katonáknak a nevei. Ez a parcella pedig ebben a formájában most már méltó teret, módot és lehetőséget ad arra, hogy a kegyeletet lerúgassuk az itt eltemetett katonák előtt.
2: Györfi Mihály Szolnok polgármestere a közösségi médiában tudatta, hogy szabad a jármű forgalom, megnyitják a Kossuth teret munkanapokon az autók előtt. Ez már meg is történt, és a Szent István híd munkálatai miatti torlódások enyhítése miatt döntöttek így. Karbantartási munkálatokat végez ugyanis a Szent István hídon a Magyar Közút Nonprofit ZRT. Mivel a munkálatok csúcsidőben jelentős torlódást okoznak a városban, a forgalmi helyzet enyhítése és a közlekedés megkönnyítése érdekében a munkálatok időtartama alatt munkanapokon ideglenesen megnyitják a Kossuth teret a gépjármű forgalom előtt reggel 6 óra és este 8 óra között. Nyugat felől vastagszik a felhőzet, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon valószínű. Egy nyugatról, délnyugatról kelet felé haladó csapadékzónából a záporok és az ivatarok mellett kiemelten a Dunántúlon, illetve a Duna-Tisza közén helyenként tartós eső is várható, a zivatarokat kiemelten a középső ország részben felhőszakadás is kísérheti. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most.
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Királyéva. Települési kategóriájában az élen végzett jászárok szállása kihívás napi teljesítményével. A kihívás napja 1982-ben Kanadából indult, majd meghonosodott Európában és szerte a világon. Célja a mozgásra, sportolásra és az egészséges életmódra való ösztönzés. Magyarországon 1991 óta tart a vetélkedés a legsportosabb címek elnyerésére. Az ifjúsági tanács szervezésében jászárok szállás ebben az évben is bizonyította, hogy a mozgás élmény és közösség formáló erő is. A szervezők minden korosztályt lendületbe hoztak, több helyszínen számos sportolási lehetőség és mozgásforma várta a kezdeményezéshez csatlakozókat. Többek között torna, séta, darts, manótorna, babakocsis séta, szenior örömtánc, pontvadászat, foci, nyugdíjas torna, kismotorozás, kézilabda, balett, kerékpározás, foci, zumba, mazsorett, társastánc, néptánc, kempó és erőemelés váltotta egymást. A verseny lényege, hogy a települések lakosság arányosan gyűjtsenek minél több 15 perces sportaktivitást. A szervezők és önkéntesek összehangolt munkája, valamint a résztvevők lelkesedése meghozta a közös sikert. Jászárok szállás győzött a 3000 és 8000 fő közötti települések kategóriájában. A zárszámadás elfogadása és a helyi civil szervezetek támogatása mellett egy rendhagyó politikai kezdeményezésről is döntött soron kívül ülésén a Jász-Nagykunszolnok vármegyei közgyűlés. A képviselők határozata alapján az őszi ülésszakra meghívják a térség összes, az áprilisi választásokon mandátumot szerzett országgyűlési képviselőjét. A tanácskozáson kiemelt szerepet kapott a helyi civil szféra és az alapítványok anyagi segítése. A közgyűlés a korábbi évek hagyományait követve 2026-ban is külön keretet különített el a vármegyei egyesületek, önkormányzatok és közösségi programok megsegítésére, amelyeknél az odaítélt összegek mértéke átlagosan 50 ezer forint. Dr. Fazekas Gyula Gábor, a közgyűlés elnöke hangsúlyozta, a kezdeményezettek köre rendkívül sokszínű. A vármegyei forrásokból így idén is jut anyagi segítség többek között sport és nyugdíjas rendezvények megszervezésére, valamint a nagyobb látogatottságú falunapok és városi ünnepségek lebonyolítására is. A vármegyei közgyűlés tárgyalt az idei évi falu és tanyagondnoki képzés lebonyolításáról is. Mint elhangzott, az illetékes gondnokok képzését a vármegyei önkormányzatnak kell ellátnia, a képzés költségét az önkormányzat és az állam közösen vállalja át. Kiderült, eddig vármegyénkben két fő jelentkezett a képzésre. 2026-ban is sikeres volt a hagyományőrző disznóvágás jászkíséren. A szervezők a napokban döntöttek jótékonysági célokat szolgáló rendezvény bevételének felosztásáról. Az eredményekről Köntés Mihály, a jótékonysági rendezvény egyik szervezője számolt be. Az online voksoláson a gyermekjátékok kapták a legtöbb szavazatot, míg a helyszínen a szavazók többsége a közösségi programokat támogatta. A jászkíséri hagyományőrző disznóvágás szervezői végül a két közösségi akaratot figyelembe véve döntöttek úgy, hogy a befolyt összeget megosztják a gyermekintézmények és a közösségi programok között. Összesen 1 millió 888 ezer forint támogatást adtak át az alábbiak szerint, a bölcsőde 120 ezer forint támogatásban részesült, az óvoda három tagintézménye összesen 340 ezer forintot kapott, az általános iskola alsó és felső tagozatát szintén 340 ezer forinttal támogatták, közösségi programsorozatra 800 ezer forintot biztosítanak, míg a helyi víradó közösséget 288 ezer forinttal segítik. Nyugat felől vastagszik a felhőzet, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon valószínű. Egy nyugatról, délnyugatról kelet felé haladó csapadékzónából a záporok és az ivatarok mellett kiemelten a Dunántúlon, illetve a Duna-Tisza közén helyenként tartós eső is várható, a zivatarokat kiemelten a középső ország részben felhőszakadás is kísérheti. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: frissítést tartalmazott.
1: A Trio FM hírei.
2: Holnap ismét napos idő lesz. A magyar-francia kapcsolatok megerősítéséről tárgyalt Párizsban a miniszterelnök. Újabb zalaegerszegi utcákon találtak azbesztes kőzózalékot. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak ad munkát. A kormányfő azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást az október 23-ai megemlékezésen írják is alá. A francia elnök pedig azt mondta, a magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, ami azt is jelzi, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. A magas színvonalú szakemberképzés kulcsfontosságú a magyar honvédség feladatainak sikeres ellátásához, jelentette ki a honvédelmi miniszter, miután látogatást tett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán azt írta, a magyar honvédség és az egyetem közös célja, hogy felkészült, elhivatott és korszerű tudással rendelkező szakemberek szolgálják Magyarország biztonságát. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. Az első, május végi zajmérések adatai már elérhetőek a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A cég tájékoztatása szerint a részletes környezetvédelmi dokumentációkat a jövőben a hamarosan induló új honlapjukon is folyamatosan megosztják majd a lakossággal. Újabb területeken mutatták ki az azbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is azbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Balaidz Zoltán, a város polgármestere közösségi oldalán közölte, a munkálatok miatt útlezárások is lesznek, az autóbusz forgalmat is elterelik. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. Sokfelé élénk lesz a szél, helyenként meg is erősödhet. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Összefogással újult meg a katonai parcella a Jászberényi Szent Imre temetőben. Megnyitják Szolnokon a Kossuth teret munkanapokon az autók előtt. Őrizetben a jászkíséri tetőbontó betörő. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kis Németné Király Éva. Katonai tiszteletadás mellett átadásra került a megújult II. Világháborús katonai parcella a Jászberényi Szent Imre temetőben. Marus Roland, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum ezredes parancsnoka, illetve Budai Lóránt Jászberény polgármestere mondtak megemlékező beszédet a II. Világháborús hősi emlékmű avatásán. A rendbehozott katonai parcellában, a Jászberényben és környékbeli harcokban elesett, a hadikórházakban, illetve hadifogoly táborokban elhunyt magyar és német katonákat temették el. Az előzetes feltárás a Hadtörténeti Intézettel, a Városvédői Szépítő Egyesülettel és az önkormányzattal együttműködve valósult meg, melynek során 133 testet sikerült kiemelni. Közülük csupán 3 honvédről sikerült megállapítani a személy azonosságukat. Az újratemetés során 22 mészkőből készült kereszt és 2 hármas halmos neveket tartalmazó gránit emlékmű tiszteleg az elhunyt hősök emléke előtt. Budai Lóránt polgármester beszédében felidézte, hogy a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum 3 évvel ezelőtt kereste meg az önkormányzatot, hogy feltárják és méltó módon rendezzék a katonai sírhelyeket Jászberényben.
3: Magyarországon a II. Világháborúban több mint 350 ezer katona vesztette életét, és közülük közel 150-re itt emlékezünk ma. Közel 150 ember, akiről szinte nem tudtunk semmit. Mégis vigyáztunk rájuk és őriztük álmaikat. És hogy ne maradjanak örökké a néptelenség homályában, 2023-ban én már 3 esztendeje fölkeresett bennünket a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, amiért nagyon nagy köszönet jár ezúton is. De tudjuk meg, hogy kik ők, és kapják vissza nevüket, becsületüket. 3 évi munka 2 különböző felvonásban. A 133 embernél még több név került föl márvány tömbökre, ami azt jelenti, hogy jóval több ember nyugszik itt, mint amit akár korábban feltételeztünk. 186 név, akit hiába vágtak haza, aki életét adta a hazáért, még akkor is, hogyha lehet, hogy nem még neki harcban, hanem hadifogoly táborban, de mégiscsak 186 ember, akit gyermeke, édesapja, nagyapja hiába vágt haza, és én azt gondolom, hogy ezzel a mai nappal hazatértek. Én nagyon-nagyon köszönöm a kezdeményezést, az anyagi támogatást, hiszen mondjuk így, hogy ez közel 8 millió forintjában került. Ez a mai nap, hogy itt lehetünk. Valóban egy társadalmi összefogás történt itt. A minisztérium részéről, az önkormányzat részéről, a diákok részéről, a tanárok részéről, a vállalkozók részéről, és mindenki részéről, aki ebben csak egy picit is beletett.
2: Maruzsa Roland, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum ezredes parancsnoka beszédében emlékeztetett. Generációk nőttek fel a II. Világháború óta, de a kollektív tudatban mégis élénken él a világégés emlékezete. Minden nemzet erkölcsi feladata, hogy ápolja és őrizze hősi halott katonáinak emlékét.
4: Itt ma azokra a katonákra emlékezünk, akiknek Jászberényben a Szent Imre temető lett a végső nyughelye. Hosszú közös munka eredménye, hogy itt állhatunk a szépen falított katonai parcellában, és méltóan emlékezhetünk az elesett katonákra. A parcellában a korabeli veszteséget dokumentum szerint a környékbeli harcokban elesett, valamint a városban működő hadikórházokban, illetve hadifogoly táborban elhunyt magyar és német katonákat temettek el. De az itt nyugvó fontos létszámáról nem állt rendelkezésre információ. A városvezetéssel és a Jászberényi Városvédői Szépítő Egyesülettel történt előzetes egyeztetés után 2023. áprilisában kezdtük meg a feltárást. A munka során 6 temetési sorban 27 egyéni sír, 22 tömegsír tártak fel a munkatársak, és összesen 133 fő földi maradványát sikerült kiemelni és dokumentálni, köztük 2 német katonáit is. A parcella újraépítése 2 ütemben valósult meg, amelyet a Városvédő és Szépítő Egyesület a Hadtörténeti Intézet és Múzeum pénzügyi és szakmai támogatásával hajtott végre. A parcellában 2024-ben 22 darab mészkőből készült kereszt, a parcella közepén húzódó 18 méteres járda, majd 2026-ban 2 darab úgynevezett hármas halmos alakú gránit emlékű került kihelyezésre, és ezekre kerültek föl a katonáknak a nevei. Ez a parcella pedig ebben a formájában most már méltó teret, módot és lehetőséget ad arra, hogy a kegyeletet lerúgassuk az itt eltemetett katonák előtt.
2: Györfi Mihály Szolnok polgármestere a közösségi médiában tudatta, hogy szabad a járműforgalom, megnyitják a Kossuth teret munkanapokon az autók előtt. Ez már meg is történt, és a Szent István híd munkálatai miatti torlódások enyhítése miatt döntöttek így. Karbantartási munkálatokat végez ugyanis a Szent István hídon a Magyar Közút Nonprofit ZRT. Mivel a munkálatok csúcsidőben jelentős torlódást okoznak a városban, a forgalmi helyzet enyhítése és a közlekedés megkönnyítése érdekében a munkálatok időtartama alatt munkanapokon ideglenesen megnyitják a Kossuth teret a gépjármű forgalom előtt reggel 6 óra és este 8 óra között. Megkeserítette a jászkísériek mindennapjait egy helyi tolvaj. A gyanú szerint a 30 éves munkanélküli férfi számos lopást elkövetett a településen, majd a megszerzett tárgyakat eladta és abból fedezte mindennapi kiadásait. Elektronikai felszereléseket, kéziszerszámokat, ruhaneműket lopott, de több olyan hely is volt, ahol megzavarták cselekményében. Összesen 7 lopás vagy kísérlet köthető hozzá. A legtöbb helyszínen tetőbontással jutott be a házakba, melléképületekbe, volt olyan ingatlan, ahol kétszer is járt. A jászapáti rendőrös munkatársai elfogták és előállították, majd hétrendbeli, üzletszerűen elkövetett lopás miatt hallgatták ki. Őrizetbe vételét követően letartóztatását kezdeményezték. Nyugat felől vastagszik a felhőzet, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon valószínű. Egy nyugatról, délnyugatról, kelet felé haladó csapadékzónából a záporok és az ivatarok mellett kiemelten a Dunántúlon, illetve a Duna-Tisza közén helyenként tartós eső is várható, a zivatarokat kiemelten a középső ország részben felhőszakadás is kísérheti. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Holnap ismét napos idő lesz. 3 év múlva állhatnak szolgálatba az uniós forrásokból vásárolt motorvonatok. Újabb zalaegerszegi utcákon találtak aszbesztes kőzózalékot. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak ad munkát. A kormányfő azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást az október 23-ai megemlékezésen írják is alá. A francia elnök pedig azt mondta, a magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, ami azt is jelzi, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. Jelentős vasútfejlesztést jelentett be a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid közölte, a 16,4 milliárd eurós uniós pénzből legalább 35 új akadálymentes Intercity motorvonatot vásárolnak, amelyek a többi közt Debrecen, Miskolc, Szeged és Pécs felé közlekednek majd. A HÉV esetében 42 korszerű szerelvény beszerzését tervezik. Ezek a H5-ös, a H6-os és a H7-es vonalak teljes járműparkját cserélhetik le. Az új szerelvények várhatóan 2029-ben állhatnak forgalomba. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. Az első, május végi zajmérések adatai már elérhetőek a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A cég tájékoztatása szerint a részletes környezetvédelmi dokumentációkat a jövőben a hamarosan induló új honlapjukon is folyamatosan megosztják majd a lakossággal. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Balaidz Zoltán, a város polgármestere közösségi oldalán közölte, a munkálatok miatt útlezárások is lesznek, az autóbusz forgalmat is elterelik. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A Szlovén Posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A Szlovén Posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gumoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Alapítványok és képzések támogatásáról is tárgyaltak a Vármegyei Közgyűlés rendkívüli ülésén. Országos figyelmet kaphat Jászárok szállás teljesítménye. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Királyéva. A zárszámadás elfogadása és a helyi civil szervezetek támogatása mellett egy rendhagyó politikai kezdeményezésről is döntött soron kívül ülésén a Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Közgyűlés. A képviselők határozata alapján az őszi ülésszakra meghívják a térség összes, az áprilisi választásokon mandátumot szerzett országgyűlési képviselőjét. A tanácskozáson kiemelt szerepet kapott a helyi civil szféra és az alapítványok anyagi segítése. A közgyűlés a korábbi évek hagyományait követve 2026-ban is külön keretet különített el a vármegyei egyesületek, önkormányzatok és közösségi programok megsegítésére, amelyeknél az odaítélt összegek mértéke átlagosan 50 ezer forint. Dr. Fazekas Gyula Gábor, a közgyűlés elnöke hangsúlyozta, a kezdeményezettek köre rendkívül sokszínű. A vármegyei forrásokból így idén is jut anyagi segítség többek között sport és nyugdíjas rendezvények megszervezésére, valamint a nagyobb látogatottságú falunapok és városi ünnepségek lebonyolítására is. A vármegyei közgyűlés tárgyalt az idei évi falu és tanyagondnoki képzés lebonyolításáról is. Mint elhangzott, az illetékes gondnokok képzését a vármegyei önkormányzatnak kell ellátnia, a képzés költségét az önkormányzat és az állam közösen vállalja át. Kiderült, eddig vármegyénkben két fő jelentkezett a képzésre. Települési kategóriájában az élen végzett Jászárok szállása a kihívás napi teljesítményével. A kihívás napja 1982-ben Kanadából indult, majd meghonosodott Európában és szerte a világon. Célja a mozgásra, sportolásra és az egészséges életmódra való ösztönzés. Magyarországon 1991 óta tart a vetélkedés a legsportosabb címek elnyerésére. Az ifjúsági tanács szervezésében Jászárok szállás ebben az évben is bizonyította, hogy a mozgás élmény és közösség formáló erő is. A szervezők minden korosztályt lendületbe hoztak, több helyszínen számos sportolási lehetőség és mozgásforma várta a kezdeményezéshez csatlakozókat. Többek között torna, séta, darts, manótorna, babakocsis séta, szenior örömtánc, pontvadászat, foci, nyugdíjas torna, kismotorozás, kézilabda, balett, kerékpározás, foci, zumba, mazsoret, társastánc, néptánc, kempó és erőemelés váltotta egymást. A verseny lényege, hogy a települések lakosság arányosan gyűjtsenek minél több 15 perces sportaktivitást. A szervezők és önkéntesek összehangolt munkája, valamint a résztvevők lelkesedése meghozta a közös sikert. Jászárok szállás győzött a 3000 és 8000 fő közötti települések kategóriájában. 2026-ban is sikeres volt a hagyományőrző disznóvágás Jászkíséren. A szervezők a napokban döntöttek jótékonysági célokat szolgáló rendezvény bevételének felosztásáról. Az eredményekről Köntés Mihály, a jótékonysági rendezvény egyik szervezője számolt be. Az online voksoláson a gyermekjátékok kapták a legtöbb szavazatot, míg a helyszínen a szavazók többsége a közösségi programokat támogatta. A jászkíséri hagyományőrző disznóvágás szervezői végül a két közösségi akaratot figyelembe véve döntöttek úgy, hogy a befolyt összeget megosztják a gyermekintézmények és a közösségi programok között. Összesen 1 millió 888 ezer forint támogatást adtak át az alábbiak szerint, a bölcsőde 120 ezer forint támogatásban részesült, az óvoda három tagintézménye összesen 340 ezer forintot kapott, az általános iskola alsó és felső tagozatát szintén 340 ezer forinttal támogatták, közösségi programsorozatra 800 ezer forintot biztosítanak, míg a helyi víradó közösséget 288 ezer forinttal segítik. Nyugat felől vastagszik a felhőzet, a legtöbb napsütés a Tiszántúlon valószínű. Egy nyugatról, délnyugatról kelet felé haladó csapadékzónából a záporok és az ivatarok mellett kiemelten a Dunántúlon, illetve a Duna-Tisza közén helyenként tartós eső is várható, a zivatarokat kiemelten a középső ország részben felhőszakadás is kísérheti. Késő estére 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Holnap ismét napos idő lesz. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Újabb zalaegerszegi utcákon találtak azbesztes kőzózalékot. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Jelentős vasútfejlesztést jelentett be a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid közölte, a 16,4 milliárd eurós uniós pénzből legalább 35 új akadálymentes Intercity motorvonatot vásárolnak, amelyek a többi közt Debrecen, Miskolc, Szeged és Pécs felé közlekednek majd. A HÉV esetében 42 korszerű szerelvény beszerzését tervezik. Ezek a H5-ös, a H6-os és a H7-es vonalak teljes járműparkját cserélhetik le. Az új szerelvények várhatóan 2029-ben állhatnak forgalomba. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. Az első, május végi zajmérések adatai már elérhetőek a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. Újabb területeken mutatták ki az azbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is azbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Balaidz Zoltán, a város polgármestere közösségi oldalán közölte, a munkálatok miatt útlezárások is lesznek, az autóbusz forgalmat is elterelik. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A Szlovén Posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A Szlovén Posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Holnap ismét napos idő lesz. A magyar-francia kapcsolatok megerősítéséről tárgyalt Párizsban a miniszterelnök. Újabb zalaegerszegi utcákon találtak azbesztes kőzózalékot. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak ad munkát. A kormányfő azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást az október 23-ai megemlékezésen írják is alá. A francia elnök pedig azt mondta, a magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, ami azt is jelzi, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. A magas színvonalú szakemberképzés kulcsfontosságú a magyar honvédség feladatainak sikeres ellátásához, jelentette ki a honvédelmi miniszter, miután látogatást tett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Ruszin Szendi Romulus Facebook oldalán azt írta, a magyar honvédség és az egyetem közös célja, hogy felkészült, elhivatott és korszerű tudással rendelkező szakemberek szolgálják Magyarország biztonságát. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. Az első, május végi zajmérések adatai már elérhetőek a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. A cég tájékoztatása szerint a részletes környezetvédelmi dokumentációkat a jövőben a hamarosan induló új honlapjukon is folyamatosan megosztják majd a lakossággal. Újabb területeken mutatták ki az azbesztszennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is azbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Balaidz Zoltán, a város polgármestere közösségi oldalán közölte, a munkálatok miatt útlezárások is lesznek, az autóbuszforgalmat is elterelik. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a deja vu nevű revű, színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A hammese csak, jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

hozna, akkor jön a végre, vagy inkább mégse. Csikorog az elme,

0: hullám csordul a peremén. Egyszer minden fontosabb lesz majd, mint te meg én. Jó lesz majd egy gombóc közepén.
1: Trio FM. Melletted szól.

0: kétoldalú kapcsolatokban. Jelentős vasútfejlesztést jelentett be a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid közölte, a 16,4 milliárd eurós uniós pénzből legalább 35 új akadálymentes Intercity motorvonatot vásárolnak, amelyek a többi közt Debrecen, Miskolc, Szeged és Pécs felé közlekednek majd. A HÉV esetében 42 korszerű szerelvény beszerzését tervezik. Ezek a H5-ös, a H6-os és a H7-es vonalak teljes járműparkját cserélhetik le. Az új szerelvények várhatóan 2029-ben állhatnak forgalomba. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. Az első, május végi zajmérések adatai már elérhetőek a vállalat közösségi oldalán, és ezek alapján a gyár zajterhelése a határérték alatt maradt. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Balaidz Zoltán, a város polgármestere közösségi oldalán közölte, a munkálatok miatt útlezárások is lesznek, az autóbusz forgalmat is elterelik. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

más lettem, a tükör így ismer, le nem törölhet.

0: 97.7 Trio FM melletted szól.
1: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszélhetek neked.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Holnap ismét napos idő lesz. 3 év múlva állhatnak szolgálatba az uniós forrásokból vásárolt motorvonatok. Újabb zalaegerszegi utcákon találtak aszbesztes kőzózalékot. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország kész újraépíteni és megerősíteni a francia-magyar kapcsolatokat. Erről beszélt a miniszterelnök Párizsban, ahol Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. Magyar Péter hangsúlyozta, Franciaország az egyik legfontosabb gazdasági partnerünk, 45 ezer magyarnak ad munkát. A kormányfő azt javasolta, hogy a megújított stratégiai megállapodást az október 23-ai megemlékezésen írják is alá. A francia elnök pedig azt mondta, a magyar kormány megválasztásával új korszak kezdődött Magyarországon, ami azt is jelzi, hogy a magyar nép ragaszkodik az európai értékekhez. Jelentős vasútfejlesztést jelentett be a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid közölte, a 16,4 milliárd eurós uniós pénzből legalább 35 új akadálymentes Intercity motorvonatot vásárolnak, amelyek a többi közt Debrecen, Miskolc, Szeged és Pécs felé közlekednek majd. A HÉV esetében 42 korszerű szerelvény beszerzését tervezik. Ezek a H5-ös, a H6-os és a H7-es vonalak teljes járműparkját cserélhetik le. Az új szerelvények várhatóan 2029-ben állhatnak forgalomba. Rendszeresen nyilvánosságra hozza a független szakértők által végzett környezeti mérési eredményeket, és folytatja a párbeszédet a helyi közösséggel a Samsung. Az első, május végi zajmérések adatai már elérhetőek a vállalat közösségi oldalán.

0: Indiana utcáit. A Slovene Posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A Slovene Posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől. Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.